0: fuvarvár.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

Csak jó zene. Sunshine FM. Woo!

0: Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Jobb így nekem itt most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.

0: szám.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több alkalommal is leállás lesz a Magnet Banknál. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László. Felmérés szerint a többség támogatta az M1 leállítását. Földi Betti vagyok, immár részletek.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Nagykálló-Nyíregyháza között a 49-11-es számú főútvonalon lakott tetten kívül 40 km per óra maximált megengedett haladási sebesség, de lakott tetten belül pedig 30 km per óra a Csárda utcán. Várossátra tartanak a nyírtáv fő részéről a helyreállítások, amiket ma kora reggel már folytatnak a Vörösmarty tér Betlen Gábor utcán, az Opus Citás pedig a hálózatbővítést végzi, erős áramú kábelekkel kapcsolatosan. Több helyen a nyírségvíz is dolgozik, így például a hálózatbővítést végeznek a Gém utcán és a Vasvári Pál utcán, további forgalomkorlátozás a Hímes utca, a Stadion utca, a Vasvári Pál utcánál pedig lezárással kell számolni a Hímes utca irányából. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: 6 alkalommal tart rendszerkarbantartást idén a Magnet Bank. Ezek idején több fontos szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint az üzemszünetek augusztus 30-án, szeptember 13-án és 27-én, október 18-án, november 15-én, valamint december 13-án lesznek. Minden alkalommal éjféltől hajnali 4 óráig. Az érintett időszakban szünetelhet a belföldi és külföldi ATM-es készpénzfelvétel, a bankkártyás vásárlás, az SMS szolgáltatás, valamint a bankkártyás netbankon és mobilbankon keresztüli letiltás is. A bank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek a fontosabb pénzügyi műveleteket időben intézzék el, és készüljenek alternatív fizetési lehetőséggel. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, az aszályos időszakban mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint mellőzze a medencék feltöltését, az autómosást, valami néhány napig a sportpályák locsolását is. A miniszter szerint nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és szükség esetén komolyabb intézkedéseket is megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tárca tájékoztatása szerint a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízszintje több helyen is nehezítheti az ellátást.
4: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
2: A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza kormány július elején leállította a közmédia hírszolgáltatását és felfüggesztette az M1, valamint a Kossuth rádió működését. Derül ki a publikus intézet népszavának készített felmérésből. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatta a döntést, 37% pedig rossznak tartotta. A véleményeket erősen befolyásolta a párt preferencia. A Tisza szavazóinak nagy többsége jogosnak tartotta a lépést, míg a Fidesz támogatói szinte egységesen ellenezték. A felmérés alapján ugyanakkor a válaszadók többsége továbbra is szükségesnek tartja a közmédiát, de legfontosabb feladatának a hiteles, független és kiegyensúlyozott tájékoztatást nevezte meg. Magyarország továbbra is lemaradásban van a szervezett daganatszűrések területén, derül ki a pénzcentrum összeállításából. Az Európai Unió és a Nemzetközi Egészségügyi Szervezetek jelenleg 3 daganat típusnál tartják bizonyítottan hatékonynak a lakossági szűrést, az emlőráknál, a ményakráknál, valamint a vastag és végbélráknál. Az Európai Daganatszűrés Index szerint a skandináv országok teljesítenek a legjobban, míg Magyarország 35%-os eredménnyel az alsó középmezőnyben van. Közben a daganatos megbetegedések gyakorisága nálunk meghaladja az uniós átlagot. A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata a lakossági részvétel

0: A régió között eltérő volt a kép, Budapestre több belföldi vendég érkezett, míg a Balatonnál visszaesést mérték. A külföldi vendégforgalom a fővárosban és a Balatonnál is mérséklődött. Rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban a rekord alacsony Dunavízállás miatt. Erre figyelmeztetett Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint legkésőbb hétfőtől várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, miközben a Dunamenti erőmű egyik blokkja is kiesett. A kormány arra kéri a nagy ipari fogyasztókat, hogy a csúcs időszakokban önként mérsékeljék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabályi korlátozást is bevezethetnek egyes nagy fogyasztóknál. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne 17 és 22 óra közé időzítsék. A kormány hangsúlyozza, a kórházak és más létfontosságú intézmények ellátása kiemelt védelmet élvez az ország villamos energia ellátása jelenleg biztosított. A CIFAG rendelet visszavonásánál a sürgőségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhesség megszakítás szabályozásáról is egyeztettek civil szervezetek az egészségügyi minisztériummal. A megbeszélésen Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Svéd Tamás parlamenti államtitkár és Ilkó Lévia közigazgatási államtitkár vett részt. A civil szervezetek korábban nyílt levélben kérték, hogy a nőket képviselő szakmai és jogvédő szervezeteket is vonják be a CIFAG rendeletről szóló egyeztetésekbe. A találkozón többek között bizonyos sürgősségi fogamzásgátlók vénykötelességének feloldása is szóba került. A szervezetek szerint korszerű tudományos bizonyítékokon alapuló szabályozásra van szükség, amely a nők egészségét és biztonságát szolgálja. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Nagy Ervin kulturális államtitkár bejelentése szerint csütörtökön szakértői csapat érkezik az intézménybe, hogy megkezdje az operaház működésének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. Az államtitkár szerint a vizsgálat célja a bizalom megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a magyar kultúra egyik legfontosabb intézménye átláthatóan és felelősen működjön. Hangsúlyozta, az állami fenntartású kulturális intézmények évente jelentős készközpénz gazdálkodnak, ezért elvárható, hogy ezek felhasználása indokolt és ellenőrizhető legyen. A vizsgálat eredményeiről a minisztérium később a tájékoztatást és szükség esetén intézkedéseket is tesz. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
1: Nem lesz könnyű ez a nyár, nem lesz könnyű ez a hét. Nagyon oda kell figyelnünk a legnagyobb értékünkre, az ivóvízre. Magyarországon mindenkinek rendelkezésére áll elegedő friss ivóvíz. De az extra fogyasztások ezekben a napokban bizony nehezen kiszolgálhatók. Arra kérek mindenkit, hogy gazdálkodjon felelősen az ivóvízzel. Ne mossunk autót, ne locsoljunk füvet. A fű is kibírja, az autó is kibírja ezt a néhány napot. De ha mindenképpen nagy vízfelhasználásról van szó, azt este tegyük meg. És nagyon kérek mindenkit, medencét most ne töltsünk. Az ivóvíz az nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson.
0: Elindította a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. A szervezet jó állapotú iskolai felszereléseket vár, hogy a tanév kezdete előtt rászoruló családokhoz juttathassanak el adományokat. A felajánlások között toltartókat, füzeteket, mértani eszközöket, papírokat és más az iskola kezdéshez szükséges tanszereket is szívesen fogadnak. A tartós nyári melegben ismét működnek a párakapuk Nyíregyháza belvárosában. A Nyírvévi Nonprofit Kft. A Kossuth téren két helyszínen üzemelteti a berendezéseket, a Takarék Palota mellett és a három Grácius szökőkút közelében. A párakapukból ivó vízminőségű vizet permeteznek, így a járókelők biztonságosan felfrissülhetnek alattuk. Az üzemeltet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a szökőkutak vízében nem szabad bemenni, mert azok nem fürdésre vagy mosdásra készültek. A vízben szennyeződés és kórokozók is előfordulhatnak, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. 6. alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót Nyíregyháza megyéjogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. A kezdeményezés célja, hogy a még jó állapotú iskolai felszerelések rászoruló családokhoz kerüljenek és segítsék az új tanév megkezdését. A szervezők iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb tanszereket várnak.

0: De arra kérik a felajánlókat, hogy csak olyan állapotú eszközöket vigyenek a gyűjtőpontokra, amelyek egy saját gyermekük számára is szívesen elfogadnának. Az adományokat július 1-e és augusztus 21-e között lehet leadni a nyíregyházi hulladékudvarokban, a Korányi Frigyes utca 3 szám alatt, valamint a Kerék utca 1 szám alatt. Az akció segítségnyújtás mellett a környezetvédelmét is szolgálja. Közműépítési munkák miatt hosszabb ideig terelő útvonalon közlekednek a szepesi buszok Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 1-én szombaton üzemkezdettől várhatóan november 29-én üzemzárásig teljes szélességben lezárják a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Ez idő alatt Szepes városrész csak a 481-es főút felől közelíthető meg. A lezárás a 39-es autóbuszokat érinti, amelyek mindkét végállomás irányába módosított útvonalon járnak. A buszok a nagyállomás, a homokkerti felüljáró, a Mikepércsi út, a 47-es és a 481-es főút, valamint a sárga dűlő érintésével közlekednek. Az utasoknak ideiglenes megállókra és hosszabb menetidőre is érdemes számítaniuk. 6 napon át táncos programok töltik meg Debrecen tereit és utcáit a Virágkarnevál idején. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a már hagyományos Táncol a Város program sorozatot, amelyben közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatkozik be. A közönség a klasszikus és modern táncstílusoktól a néptánc a mazsoretten és a látványos utcai produkciókig sokféle előadást láthat. A szervezők célja, hogy a karneváli hét ne csak a virág kocsikról, hanem a közösségi élményekről és a tánc sokszínűségéről is szóljon. Debrecen önkormányzata idén is iskola kezdési támogatással segíti a rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető gyermekenként. A támogatás rászorultsági alapon jár, és idén már 20 éves korig kérhető. Családban élők esetében az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 110 ezer forintot, egyszülős háztartásoknál pedig a 145 ezer forintot. A kérelmeket október 31-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a debreceni karitatív testület tanszergyűjtése is. A jó állapotú iskolai eszközöket több városi gyűjtőponton várják, hogy minél több gyermek kezdhesse fel készülten a tanévet. Augusztus 11-ig adhatják be a kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei. Az intézmény tájékoztatása szerint a kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt postai úton kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához, de ügyfélfogadási időben személyes benyújtásra is van lehetőség. A hallgatóknak a jelentkezéshez Neptun felhasználó névre és jelszóra lesz szükségük. A férőhelyekről augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben. A Debreceni Egyetem 6 kampuszán összesen csak nem 5000 kollégiumi hely jár rendelkezésre. Ezek mintegy negyedét, körülbelül 1200 férőhelyet a gulyáknak tartanak fenn. Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna. Szőnyegek ellopása miatt indított eljárást a nyíregyházi rendőrkapitányság. A rendőrség tájékoztatása szerint egy ismeretlen férfi május 25-én délután a Tokai úton található vásártéren az egykori KGST piacon lévő egyik raktárból vitt el szőnyegeket. Az ügyben lopás büntettének gyanúja miatt nyomoznak. A feltételezett elkövetőt biztonsági kamerafelvétel alapján keresik. A rendőrség a lakosság segítségét is kéri az azonosításához. Az eset ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy a piacokon és forgalmasabb kereskedelmi helyeken is érdemes fokozottan figyelni az értékekre és a raktárhelyiségek biztonságára. Vízosztással és párakapukkal készül a MÁV csoport a harmadfokú hőségriasztásra. A vállalat tájékoztatása szerint a nagy meleg idején több forgalmas vasút és buszállomáson is segítik az utasokat. Városunkban a vasútállomáson és a központi buszállomáson is osztanak palackozott vizet 10 és 17 óra között. Emellett a nyíregyházi vasútállomáson párakapu is működik, amely enyhíti a hőségérzetet a várakozás idején. A MÁV csoport arra is felhívja a figyelmet, hogy több állomáson ivókutak üzemel, ahol az utasok feltölthetik kulacsukat vagy palackjukat. A hőségben különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, főként az időseknek, gyerekeknek és betegeknek. Távhővezeték javítás miatt néhány napra bezár az Eiszman városi úszoda Nyíregyházán. A Nyírtávhő Kft. Éves tervezett karbantartása során meghibásodást találtak a belvárosi távhőhálózaton az úszoda közelében. A hiba az Örökösföld városrészt ellátó vezeték csatlakozásánál alakult ki, ezért a javítást még a fűtési szezon előtt el kell végezni a biztonságos szolgáltatás érdekében. A munkálatok augusztus 3-án hétfőn kezdődnek, és várhatóan augusztus 6-án csütörtökön fejeződnek be. Ez idő alatt az Eiszman városi úszoda nem fogad vendégeket. A szolgáltató a munkák idejére a lakosság és az érintett intézmények megértését kéri. Előre tervezett zajjal járó vasúti karbantartásokat végeznek augusztusban Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. A munkák a Szerencs Nyíregyháza, valamint a Nyíregyháza Záhony vasút vonalat érintik. Eperjeske rendezőn augusztus 3-a és 19-e között nappali munkavégzésre kell számítani. Nyíregyházán és az északi kitérőnél pedig több alkalommal éjszaka dolgoznak majd. Görögszálláson, Nyírteleken és Rakamazon szintén éjszakai karbantartások lesznek. Kisvárdai és Hármas vasút között pedig augusztus 24-e és 29-e között nappal és éjszaka is végeznek munkákat. A vasúttársaság szerint az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és az átjáróknál munkagépek okozhatnak zajt, ezért a lakosság türelmét kérik. Idén 25 éves a Vidor Fesztivál, amely augusztus 21-e és 29-e között várja a közönséget Nyíregyházán. A jubileumi rendezvényen 19 helyszínen több mint 120 produkció szerepel a programban, köztük színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, gyermekműsorok és utcai produkciók. A szervező Muri Zsigmond színház közlése szerint a programok többsége ingyenesen látogatható. A fesztiválon fellép többek között Demjén Ferenc, Nagy Bogi, a Csík zenekar, valamint Presszár Gábor és Karácsony János is. A nyitónapon a Vidor 25 Nyíregyházi Csillagok című gála műsorral indul az ünneplés.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó OTP Bank Ligában a Kismárda megszerezte első győzelmét, a Puskás Akadémia ellen idegenben 2-0-ra nyert, és két forduló után veretlen az NB1-ben. A bajnoki címvédő Eto FC Győr vendége volt a Nyíregyháza Spartakusz. Az első félidőben több helyzete volt a Sparinak, de egy szabadrúgás után a hazaiak szereztek vezetést. Fordulás után próbált egyenlíteni a Nyíregyháza, ám gyorsan megduplázta előnyét a Győr, majd kihasználva a hibákat további gólokkal eldöntötte a meccset, és 4-0 lett a végeredmény. Az Újpest labdarúgó csapata 4-2-re legyőzte a Debrecent az NB1 második fordulójában, Horváth Krisztofer duplázott a mérkőzésen. A következő fordulóban keleti rangadót rendeznek, vasárnap a Debrecen a Nyíregyházát fogadja. Augusztus 3-án megkezdte a felkészülést a következő szezonra a Debreceni Egyetem kosárlabda csapata. Hétfőn délelőtt az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra kerül sor, délután pedig Pető Ákos megtartja az első foglalkozást az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A vezető edző az első napokban még nem számíthat mindenkire, hiszen a nyár folyamán az utánpótlás válogatottakban szereplő játékosok még pihenő idejüket töltik, míg a légiósok közül Zachary Simons kedden, Jordan Duffy és Dimitrius Underwood a hét második felében csatlakozik a társakhoz. Reményeink szerint a második héten már teljes kerettel dolgozhatunk, de a négyes posztra még hiányzik egy játékos, ezen jelenleg is gőzerővel dolgozik a szakmai stáb. 5 edzőmeccset tervezünk, a Nagyvárad és a Szolnok személyében két nemzetközi kupában érdekelt csapattal is megmérkőzünk, de a Szegeddel is kétszer játszunk majd, foglalta össze a felkészülés menetét Pető Ákos vezetőedző. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, hiszen még mindig tombol a kánikula, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. A reggeli órákban a csúcshőmérséklet 15-25 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nekem inkább nagyobb félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
2: Hát, amit keresne abba egy kígyó?
1: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
2: Hát azért ez csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel kígyóknak belépni.
1: Hát oké, jó. Biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. A jövő héten csinálunk.
2: Ez a rész. Nincs, viszont amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer cuccokat, meg táplálék kiegészítőt, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
1: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom én.
2: Ki kell mosni.
1: Ágyi poloska, vagy...
2: Megveszel egy ruhát,
1: persze, mindig kimosod.
2: De hát most bemész itt egy kínai áruházba, mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
1: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
2: hát igen.
1: Amit rendelsz.
2: Lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
1: ágyi
2: egér, vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
1: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, Dankó Laci már itt, és hozza a friss sport eredményeket, sporthíreket. Mi történt a régióban, és persze azon túl.
3: Hát tegnap rendeztek mérkőzéseket, és módosult az NB1 versenykiírása pont az energia hiány miatt, meg a...
2: Nem locsolják a füvet?
3: Locsolják, de csak fúrott kuttal locsolják, ahol locsolni kell, vagy ahol locsolhatják. Azt azért sokan nem tették hozzá, hogy nem csak az a probléma, hogyha kiég a fű, hanem hogyha ez beton keménységű, azon azért játszani baleset veszélyes is. Uh-huh. Úgyhogy általában a csapatoknak a, hát azt kell, hogy mondjam, 90%-ánál fúrkúttal locsolták eddig is a vizet, tehát nagyon kevés olyan van, ahol.
2: De Debrecenben, Nyíregyházán van fúrkút?
3: Én úgy tudom, hogy igen. Tehát, vagy legalábbis az örökösföldi pályán ott biztos, hogy fúrkúttal locsolnak. Viszont ami érdekes volt, hogy módosították a kezdési időpontokat, hogy ne legyen villanyfényes egy mérkőzés sem az áramfelhasználás miatt, tehát 17 óra 30-kor kezdődött a legutolsó meccs.
2: Ez
3: is.
2: Tényleg így volt.
3: És hát a Debrecen mérkőzése meg még korábban kezdődött, 15 óra 30 vagy 45, azt hiszem Újpesten. Nem volt hideg, én is tartottam éppen Budapest felé, amikor az egyik benzinkúton megálltam, és hát egy halom rendőrbe botlottam, mondtam, hogy most vagyok a mosdóban életem legnagyobb biztonságában, mert ennyi rendőr még soha nem vett körül, konkrétan sorba álltunk a piszoárért is, és mondták, hogy ők is foci meccsre igyekeznek, illetve várják a loki szurkolókat, és hát nem sokkal később a nyíregyházi szurkolók is érkeztek, akik meg Győr felé tartottak tovább, úgyhogy, de nem sok babér termet sajnos.
2: Ilyenkor, ilyenkor úgy kell csinálni, hogy mondjuk az autópályán minden kúthoz rendőrt kell telepíteni, mert nem tudni, hogy hol állnak meg.
3: Most ez így is volt, hát hogy igen? Sok helye volt, illetve hát volt egy gyülekezési pont, és általában úgy vezetik fel a szurkolókat, akkor egy, de ez a szurkolónak is jó, megállnak, megmondják, hogy melyik benzinkúton találkozzanak, oda megy a rendőr, rendőri kísérlet, bevezetik őket, kész. Hozzáteszem, legutóbb például annyira korrektek voltak a rendőrök, hogy az egyik szurkolónak lerobbant az autója az autópályán, eldurrant a vízcsöve, és a rendőr megjavította ott a helyszínt. Ne. Meg tudta csinálni, hát nagyon aranyos volt.
2: Engem meg a múltkor cserben hagytak.
3: Na tessék.
2: Hát ezt mondtam, meséltem?
3: Nem.
2: Ezt még nem mondtam, ezt a sztorit?
4: Nem.
2: Hogy kifogyott alólam az üzemanyag?
4: Mi? Hát az elektromos még nem
2: volt? Ja, adásban még nem. Nem elektromossal voltam, cégessel.
3: És
2: kifogyott az üzemanyag az autópályán. Hát mert olyan kis semmilyen pici jel van ott, hogy...
3: Meg az olyan sárga lámpa minek világított is, már napok óta.
2: De Laci, de nem volt 5 milliméter, érted? Tehát,
3: tehát az autó hibás.
2: Igen, az autó hibás, és nem jelzett. Tehát nem csipog, nem bizé bimbamból, nem írja ki ekkorába elém, hogy parasztáljál meg.
3: Béla, állj már meg,
2: igen,
3: hát már nem bírok
2: tovább. Ki semmi, és kifogyott, ilyen még életemben nem volt, hogy kifogyott az üzemanyag. Így egyszer csak...
3: És leálltál a leállósában?
2: Leálltam a leállósában, amiben szintén még én soha nem kellett, hogy így megálljak huzamosabb időre. Nyilván szalakkor kiszálltunk, lányom a szalakkorláton túlmentünk, és akkor úgy hívtam. Először a taxisokat próbáltam, akik nem vették fel, amik környező, nem tudom, 9 kilométerre vagy 8 kilométerre volt a taxis.
3: Ilyen kis ötletes egyébként.
2: Igen, hogy hozzan egy üzemanyag.
3: Persze.
2: Ugyanannyi, mint hogyha ez. Mint hogyha te elmennél, nem? Hát most kifizeted a taxiárba, és kész.
3: Gondoltam, nem jutott volna, de jó ötlet.
2: Igen? Na, hát gondoltam én. Hát mert hogy pont a mezőkövesdi leágazásnál voltam. És akkor mondtam, hogy jó, hát legyen. Nem vették fel. Egyik taxitársaság se. Az egyik felvette később, képzeld el, és csak ennyit mondott bele. Nyaralok! Nyaralok!
3: Én is oda mennék!
2: Nem dolgozom! És de mondom, csak azt szeretném...
3: És már egy kis kedves taxis.
2: Ennyi volt. Na jó, és akkor ezt követte a rendőrség, mert mondták, hogy akkor nyugodtan hívjam a 112-t, és akkor hát, hogyha átkapcsol az autópálya. És mondtam is, hogy kapcsoljon át az autópálya a mérnökséghez, vagy ez a hát, ha egy autó erre van, és akkor tud segíteni. Ő megfogta, és a rendőrséget kapcsolta. Erre hívtak 2 perc már a rendőrségtől. És a rendőrnek mondom neki, hogy hát mi nem fogunk tudni üzemanyagot vinni. Hát mondom, nyilván ezt megköszöntem volna, ha tudtak volna, de hát nem is vártam előnöktől, nem tudom, miért önöket kapcsolták. Hát azt mondja, mondom is, egy taxitárságot nem tudom, az már reklámnak minősülne, és az korrupcióra ad okot.
3: Igen.
2: Azt mondja,
3: de Kovács II József őrmester tud vinni.
2: De az autó, de azt mondja, izének autómentőnek lehet szólni.
3: Aha.
2: Mondom, és akkor melyik autómentőt hívja? Hát azt sem mondhatom meg, hát nézzem utána. Mondom, köszönöm.
3: Látod, én mennyivel...
2: Szolgálunk és
3: nézünk. Ezek szerintem szimpatikusabb voltak, mert nekem azt is elmondták, melyik benzinkútra menjek, ahol 20 forinttal olcsóbb az üzemanyag.
2: Tényleg?
3: Igen, és hozzátették, hát gondolj bele, szegényeket sajnáltam, mert beöltözve ebbe a menetfelszerelés, meg mindenféle bakancs, hosszú nadrág, stb. A 40 fokba, és ennyit mondtam, hát hogy ez. Hát nem fognak fázni, és rámosolygott az egyik, azt mondta, de fehér pólóban vagyunk, ez hűt. Aranyosak voltak ezúton is, kitartás nekik. Sok siker nem termett egyébként csapatainknak, a Debrecen Újpesten kapott ki, a Nyíregyháza pedig Győrben, úgyhogy jön majd a Debrecen Nyíregyháza rangadó a hétvégén, vasárnap. Itt most azért nem mondom, hogy maradt az eredeti időpont, mert eredetileg 19:30-kor lenne ez a mérkőzés, de az MLS úgy adta ki a közleményt és a határozatát a módosításokra, hogy legkésőbb 17:30-kor kell kezdődnie a meccseknek, hogy visszavonásig van érvényben. Tehát egyelőre határozatlan idejű, elképzelhető, hogy módosul majd az időpont, és a Lokis Pari meccset is előre hozzák 17:30-ra. Nincs még erről végleges döntés, de jelen állás szerint, a jogszabály szerint előrébb hozzá.
2: De 17, miért nem kell akkor 18-kor? Hát most akkor 19.
3: Mert akkor 20 óra, akkor másötét van. Hát ők úgy ítélik meg, hogy 17:30, megnézik a naplementét, bármint, Jézus, hogy az mikor van. Igen, Győrben kimondottan jó volt egyébként szemben ülni a nappal és nézni a naplementét, úgyhogy közben te a meccset néznéd, de nem látod, és akkor mindenki ilyen így próbálkozott, hát kivéve a hazai szurkolók. Hát nyíregyházi szurkolók szépen megpirulhattak már ott a lelátón, mert végig nekik a napsütés jutott, úgyhogy kitartást és jobbulást azoknak is, akik esetleg nem vittek magukkal naptejet. Apropó grillezés, ha már ezt említettem, hogy megpirultak, akkor a padel versenyen is megpirulhattak néhányan, ez volt a neve is, Padel Grill and Chill.
2: Igen, Nyíregyháza első padel versenye
3: hogy
2: volt.
3: Hogy sikerült, mert hogy volt egy neves induló a rádiónk színeiben, aki úgy döntött, hogy neki vágja.
2: Nagyon aranyos volt az egész rendezvény, nagyon jól szervezett volt, Padel Grill and Chill. Miért indul rosszul?
3: Akkor azt hittem, hát, hogyha nyertél volna, ezzel kezdted volna, nyertem.
2: Csoportkörökből tovább jutottunk, igen, a csoportból.
3: Ez parádés.
2: Hát az nagyon jó, az a legjobb tíz. Érted? És akkor férfi párosba. Mert volt vegyes páros, és utána ott sajnos elvéreztünk az első ilyen egyenesági kiesésen, vagy mérkőzésen, úgyhogy ott ki, de nagyon izgalmas volt, és nagyon jó meccsek volt. A végén nagyon látványos volt, hát azt mondják, bármelyik streamre fel lehetne tenni, hogy milyen megmozdulások voltak.
3: Hát reméljük, hogy sokan használják majd ezeket a pályákat, kicsit legyen hűvösebb, és akkor még használhatóbb lenne. Tudom, hogy annak idején te is nagyon szereted az NBA-t, nem tudom most még mennyire követed, de a régi szép időkben, amikor Dávid Kornél a Chicago Bulls-ban játszott, szerintem nem volt olyan magyar fiatal, aki ne nézte volna az NBA meccseket. Képzeljétek el, hogy a Nemzeti Múzeumban kiállítják Dávid Kornélnak azt az egyik mezét, amit a Chicago Bulls-ban viselt, úgyhogy nagyon
2: büszke. Hát végül is ez már történelem.
3: Abszolút történelem, és hát az egyetlen NBA játékosunk jelen pillanatban, vagy legalábbis a leghíresebb, meg az első NBA játékos volt, és hát nagyon büszkék voltunk arra, hogy Dávid Kornél ott volt a Chicago Bulls-ban. És még egy érdekesség, nagyon úgy tűnik, hogy már 2030-ban 64 csapatos lesz a foci VB, a FIFA nem akar ebből engedni, még megy a húzavona az UEFA-val.
2: Hát de most mennyi volt 64?
3: 48.
2: Ja, 48.
3: Még tovább emelnék, úgyhogy 60 csapat fölé. Brutálisan
2: csak kijutunk.
3: Ezt akartam, hogy semmi nem menti meg a magyar válogatottat, úgy tűnik.
2: Csak kijutunk.
3: Ez már lassan az összes.
2: És ez hol lesz?
3: Ország. Hú, ez rengeteg ország. Spanyolország, Portugália, Marokkó, aha, de bekapcsolódik Paraguay, Uruguay és még valaki. Szóval
2: Paraguayba is.
3: Igen, mert az első világbajnokságot ott rendezték Uruguayban, és hogy ennek tiszteletére is majd rendeznek ott mérkőzéseket, úgyhogy jó. Hú, sok helyszín lesz.
2: Nagyon sokat kell utazni.
3: Hát majd valahogy nem tudom, hogy oldják meg a csoportbeosztásokat, igen, hogy a dél-amerikaiak játszanak Uruguayban, a európaiak meg Portugáliában.
2: Jézus, de jó, de előbb
3: de hát a sorsolás, kell. Meg hát a sorsolás miatt nem, igen, lehet különbséget, igen, tenni, igen. Nem mondhatod, hogy franciák nem kaphatják az argentinokat. Szóval ez egy érdekes lesz, szerintem ebből még lesz jó
2: lesz
3: sok
2: gond,
3: vita.
2: Meg még addig átszervezhetik egy
3: párszor. Így van.
2: Na jó, Laci, köszönjük szépen, szurkoljunk mindenki kedvenc csapatának, és holnap is lesz sporthírek, érdekességek Lacitól. Köszi.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Csinálunk egy ilyen plankes reggelt.
2: Igen. Amúgy tegnap beszélgettem a gyógytornászommal, és nagyon sok olyan gyerek van mostanában, akiknek tényleg az izomzat nem alakul ki. Tehát, ahogy te így mondod magadra, hogy nincs izomzatod. Tehát ugye egy pacal. Tehát, hogy jó, csak ilyeskedtem.
1: Isteni bók, nagyon szeretem. Mi vagy? Egy pacal vagy. Az aszott füge egy pacal.
2: Aszott füge, az meg nagyon jó.
1: Hidratáló italokat gyűjtöttünk össze.
2: Azt mondják, az uborkás mentás víz, ez jó.
1: Szereted?
2: Utálom.
1: Akkor tehát, jó.
2: Amúgy szeretem az uborkát is, a mentát is, a citromos vizet is, de ezt a hármat így együtt nem tudom.
1: Tehát, volt egy kattanásom, szerintem egy 2 hónappal ezelőtt, hogy akkor gyömbér, citrom, uborka, minden, mert hogy ez nagyon egészséges a szervezetnek.
2: A téli időszakban ez jó, ez a gyömbéres sátokat szoktunk
1: azt, inni. Azt nagyon igen. Szeretem, de hogy ez víz formájában. Aha. Tudod, hogy éreztem magam? Na. Mint hogyha megrágcsáltam volna a füvet az utcán, és közben éreztem
2: volna egy kis pocsolya vízzel.
1: Utóíz, tudod, és akkor így, de ez egészséges, mantráztam magam, hogy így ad egészséges, és nem,
2: igen,
1: nem akarom.
2: Én akkor mindig azt mondom, hogy minden egészséges, ami szar. Tehát, hogy ami nagyon rossz. Én például szeretette, hogy sportolok, ha nagy meleg van, akkor ezeket a magnéziumos porokat tolom,
3: nem
2: vagy a vízbe. Vagy a hát, ha sokat iszol, igen.
3: Igen, mert ezt hallottam.
2: Igen, de ha van 2 tasakkal is, hogyha letolsz egy délután, amikor sportolsz, ilyen nagy melegben, az semmi.
3: Ja, akkor ezért van neked, hogy mindig a mosdó melletti pályát szoktad kibérelni.
2: Így van, és a WC-papír is oda van csomagolva a magnézium mellé.
3: Igen,
2: hát,
3: és akkor megyünk sportolni, van egy tojtói WC valahol a környéken. És azt futjátok körbe-körbe.
2: Igen.
3: Megcsodáltuk a pólódat.
1: Igen.
3: Na, és megnéztük, hogy mennyi, és mondtam, hogy 1300.
1: Ez is turkáló.
2: Euró, de ez a vagy.
3: 1300 nem. Turkálóba.
1: Forintban. Igen, a turkálóba.
3: Persze. Találtál egy cikket mara egyébként a turkálós
1: igen.
3: Turkálással kapcsolatban, hogy hogyan kell
1: kincsekre bukkanni. Igen.
2: Hát egy ilyen loropianat is még meg tudsz turkálni.
1: De meglepődnél, ha bejönnék egybe.
2: Hát, hogy meglepődnék, az biztos.
1: Onnan van marának ennyi pénze. Mondanám, hogy jól fizetsz. Sokat dolgoztam.
3: Viszont amikor Béla nem figyel és lenyúlod a pólóját, 2000 ér is eladhatnád ott.
1: De igen. Még többet ér, mert akkor mondhatom, hogy Balogh Béla pólója.
3: Ja, köszönöm. Én egyszer egy ilyen kiakasztósba vettem egy zakót. Nagyon kellett egy fekete zakó, és jól nézett ki. Egy ilyen kézzel varrott olasz zakó volt. Nem tudom, hogy kit nyírhattak ki benne, mert biztos, hogy valami mafiózói volt.
2: Hazamentem.
3: Nem, hazamentem, és így
2: pénz volt benne.
3: Pénz volt benne.
1: Tényleg?
3: 1 millió. Tehát, hogy hát lírában. Jó, hát az nem ér semmit, az valami 10 forintot ért annak idején 1 millió lira, de mai napig megvan az a pénz, azt el is tettem. Bele volt varva a belső zsebébe.
1: Jézus,
3: és éreztem ott, hogy valami van.
2: És turiból vettem?
3: Igen, és be volt varva a belső zseb, és nem nagyon értettem, hogy miért van bevarva. Hát nyilván a kíváncsiság hajtott, hogy azért csak meg kéne nézni, hogy mi lehet abban, hogy gondoltam Jézus. Valami a
2: valaki
3: készítőnek
2: abba,
3: a címkéjel, vagy valami.
2: Átszökött, érted, Iránból, vagy nem tudom, hát Irakból,
3: nem tudom.
2: Átszökött valaki.
3: Szerintem inkább valami mafiózó lehetett, akit kinyírtak benne, de még mindig megvan. De megvan az 1 millió euró is. Vagy euró? Oh, 1 millió euró lett volna már kész.
2: Az nem. A freudi elszólás, ez millió, a prágya freudi
3: 1 millió lír.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Fektető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, eltűnt egy légpuskánk. Nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
2: anyukád
1: hova
2: eltüntette.
1: Ne, lehet, hogy eldugta előlem.
2: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
1: Igen?
2: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
1: Hát, én már meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A fél lábú halőr.
2: De akkor hogy... még csak fél lába volt, nem. De most már láb nélküli.
3: De én Béla előtte a másikat is.
1: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán meg kopogott neki a sörét, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
2: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
1: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak,
2: amit pattogott. Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőttem.
1: De még újra töltöttem, még nehezebb volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni szegénynek, hogy hát... mi maguk lövöldöznek itt. Igen. És ugye hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, de a tó felé, és ott éppen
2: viszont
1: valaki...
2: az összes orrforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
1: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba pecázott.
2: Hát azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
1: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
2: És ő pontosabban célzott.
1: Megjött hozzászólás.
2: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa, igen. Vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak idén gyerekként.
1: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállással, faternak volt fél lába, nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
2: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen lépuska golyót zettek ki egyébként a lábából, de nem érdekes. Nem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: szlovák miniszterelnök. A kormány felkészült a legkritikusabb napok kihívásaira is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyers olajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a hormuzi szoros újbóli megnyitása és a nukleáris vita lezárása érdekében. A diplomáciai megállapodás esélye mellett az OPEC kitermelés növelése is enyhítette a piaci feszültséget. Szolidaritását fejezte ki és segítséget ajánlott fel Magyarországnak az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Robert Fico tájékoztatása szerint egyeztetett az energiaügyi miniszterrel és az erőművek vezetésével is a támogatás lehetőségéről. A lépésre azért volt szükség, mert a Duna kritikus szintű vízszint csökkenése miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. A hűtővíz hiánya miatti korlátozások a teljes hazai atomenergia termelést érintik. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiakrízis miatt Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetést tartott a pártok képviselőivel a Sándor palotában. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón a kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása és ivóvízellátása stabil, a lakosság és a vállalatok fogyasztás csökkentése pedig jelentősen segít a helyzet kezelésében, hozzátette, felkészültek a legkritikusabb napok kihívására. Tízezrek élhetnek hamis biztonságérzetben a nők 40 kedvezményes nyugdíjprogram kapcsán egy szakértői figyelmeztetés szerint. A jogosultság feltételeként előírt 40 évbe ugyanis nem számít bele minden szolgálati idő, így például a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok vagy a munkanélküli ellátások időszaka sem. Emellett a kötelezően előírt 32 év kereső tevékenység igazolása is komoly papírmunkát igényel. A szakemberek arra intik az érintetteket, hogy az ügyfélkapunk keresztül mielőbb ellenőrizzék a hivatalos nyilvántartást a meglepetések elkerülése érdekében. A hőség miatt a MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között palackozott ivóvizet oszt a fővárosi főpályaudvarokon, valamint a nagyobb vidéki vasút és buszállomásokon, köztük Debrecenben és Nyíregyházán is. A közlekedési társaság emellett párakapuk kihelyezésével és a vasútállomásokon található több mint 320 ivókuttal segíti az utazók hűsölését és a megfelelő folyadékpótlást.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután akár 41 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt, 6 óra 26 perc van, verőfényes napsütés, és egy újabb reggel, amikor elindulhatunk a munkába, vagy a céljaink felé, a boldogság felé vezető úton, úgyhogy kitartást ezen az úton. Vigyázzatok egymást, és kívánom, hogy érjetek célba biztonsággal. Hát nem találkoztunk az elmúlt 4 napban, és döbbenet egyébként, hogy mik történtek azóta. Nem mindig voltam egyébként úgy hírek közelében, hogy értesüljek arról, hogy mik történnek tulajdonképpen. Itt most hirtelen lenyitottam az üzemanyagárváltozási oldalt, és úgy éreztem magam, mint a medve, amikor a téli álmából kijön a barlangból, és így, Jesszus úristen, itt mi történt? Tehát, hogy mikor lett a gázolaj 662 forint? Gondolom az elmúlt napokban, meg a 95-ös benzin is már 620 környékén jár. Jó hír a rossz hírek között, hogy ezúttal a mai napon egyik üzemanyag fajta sem változik. Na hát, holnap majd elképzelhető, hogy mégis így történik. No hát, ettől függetlenül azért legyetek vidámak, találjátok meg azt az örömöt és boldogságot a mindennapokban, amelyek segítenek átvészelni egyes nehezebb időszakokat. Jelenleg egyébként 20 fok van, tehát már most sem fázunk, és hát ha 37-39-ben meg pláne nem fogunk, ugyanis a jelenleginél kétszer többet mérhetünk majd, és folytatódik tovább ez a hőkupolás mizéria, úgyhogy a következő napokban úgy néz ki, hogy kétszer a csütörtök, amikor még 39-40 közelében leszünk, és pénteken érkezhet majd némi enyhülés, és onnantól kezdve talán inkább már a 30-hoz közeli állapotok uralkodnak, mint a 40 közeliek, úgyhogy a forróság, a hőség az folytatódik, ami terheli szervezetünket. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy se embert, se állatot, se semmi élőlény ne hagyjunk az autóban, még akár 2 percre sem, főleg felhúzott ablakkal. A másik meg az, hogy ugye gondoskodjunk a jószágokról, friss vizet tegyünk azért eléjük. No, friss hírek, információk pillanatokon belül, de azokat a pillanatokat most áthidaljuk Elton Johnnal és Dua Lipával. Érkezik a Cold Heart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre állt át az államigazgatás. Újabb 25 nagykövet megbízatásának megszüntetését kezdeményezte a külügyminiszter. Ésszerűsíteni kell a digitális egészségügyi rendszereket. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Összesen 25 nagykövet külképviseleti vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte Orbán Anita külügyminiszter, a legfrissebb magyar közlöny szerint. A visszahívások olyan kulcsfontosságú állomáshelyeket érintenek, mint a washingtoni, a brüsszeli, a londoni és a moszkvai misszió. A döntés a külügyi tárca korábbi tájékoztatása alapján egy szélesebb körű szakmai megújulás része, amelynek keretében már június végén is 37 diplomata megbízatását szüntették meg a hatékony nemzetközi érdekérvényesítés érdekében. Kiderült, milyen összegeket költött el a várkapitányság a karmelita kolostor belső építészeti elemeire és bútorzatára. A Magyar Hang közérdekű adatigénylése nyomán ismerté vált adatok szerint a bútorokat közbeszerzés nélkül 151 millió forintért gyártatták le, miközben a világításra 266 milliót, az átalakított rendezvényterem orgonájára pedig 270 millió forintot fordítottak. A beszerzések között szerepel még egy 179 milliós fest, valamint egy csaknem 50 millió forintos herendi porcelánkészlet is. Az energiabiztonság megőrzése érdekében augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre áll át az államigazgatás, amely az adóhivatal működését is érinti. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben tartanak nyitva, a nem klímás kirendeltségeken azonban rövidített nyitvatartást lép életbe, és kizárólag 12 óráig várják az ügyfeleket. Az online felületeken, a NAV ügyfélportálján, valamint a 18-19-es telefonszámon hívható infóvonalon keresztül, ugyanakkor a hőségriadó ideje alatt is folyamatos és zavartalan az ügyintézés. Bár a magyar lakosság széles körben használja a hazai digitális egészségügyi rendszereket, a felhasználók számára mégsem alkotnak egységes hálózatot az egyes felületek. A PwC felmérése szerint az EST lakossági portált a megkérdezettek 83%-a, az egészségablak alkalmazást pedig több mint kétharmada ismeri és használja, azonban a szolgáltatások széttöredezettek. A szakértők szerint a jelenlegi reaktív felületek helyett egy proaktívabb, egységes rendszerre van szükség, amely végigkíséri a betegeket a teljes ellátási folyamaton. Jelezte távozási szándékát a parlamentből Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus a döntést már jelezte a frakcióvezetésnek, a mandátum leadásának pontos időpontjáról azonban még nem született megállapodás. A hírek szerint a képviselőcsoportban várható személyi változások során a megüresedő helyeket Palóc André és Hortai Olivér tölthetik be. Áramkimaradás esetén a legtöbb lakossági napelemes rendszer biztonsági okokból automatikusan leáll, így a háztartások nem tudják hasznosítani a saját termelésű áramot. Az invertereknek ugyanis szükségük van a központi hálózat feszültségi jelére a működéshez, emellett a hálózatra visszatápláló rendszerek lekapcsolása a hálózatot javító szerelők életvédelmét szolgálják. A kivételt kizárólag a speciális hibrid inverterrel, akkumulátorral és szigetüzemi leválasztóval szerel rendszerek jelentenek, ezek aránya azonban jelenleg minimális a hazai házaknál.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben kedden csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután akár 41 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

Pain and Glory, Freddy, és ezúttal Lotfi Begi átiratában. 6 óra 43 perc van, jó reggelt mindenkinek, és hát az üzeneteket természetesen várom a továbbiakban is, akár útinfo, akár bármilyen segítségkérés a 0623 16 3000-es információs vonalra. A tegnapi napon 16 megyére is kiadtak harmadfokú hőségriasztást, ezt a legmagasabbat jelen esetben tegnap még például Nógrád, Borsod és Szabolcs megye kivételével a többiek megkapták, szerintem a hét közepére, sőt egyébként a leírás szerint is mindenhol a legmagasabb fokú hőségriasztás lesz érvényben, szóval az előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet a legtöbb térségben 27 és 29 között alakul, na ekkor vezetik be ezeket a hőségriadókat, úgyhogy készüljetek fel, a továbbiakban sincs enyhülés, viszont úgy néz ki, hogy a hét végére lyukat ütnek a hőkupolán, és onnantól kezdve egy picike enyhülés lesz, aztán majd megint jön vissza egy őrült és óriási hullám, egy ilyen hőhullám, úgyhogy véletlenül ez itt lesz még velünk, úgyhogy tessék kapaszkodni, a hullámvasút folytatódik. Én azt gondolom, hogy pánikolni viszont ne tessék, mert az még igazság szerint semmit nem oldott meg. No, kedves Dominikák és domonkosok, benneteket viszont szeretettel köszöntünk mi is, és remélhetőleg még nagyon sokan. Küldünk egy jó dalt is, Hayden James.

Olivia Dean, So Easy, ezúttal egy nagyszerű átiratban, 5 perccel 7 óra előtt. További szép reggelt, türelmes autózást. Debrecenben tovább folytatódnak a munkálatok, például a Csigekert utcától a Bem térig, itt felváltva hol a külső forgalmi sávot, hol a belső sávot zárják le. Aztán Nyíregyházán közműfedlapok szintbehelyezése a 4-es főúton a Kert utcai szakaszon, úgyhogy útszűkület, sávlezárás, erre kell számítani. A munkaterületet egyébként táblák és terelőnyilek is jelzik, és ha ti is látok valami hasznosat, akkor jelezzétek. Köszi előre, és információs vonalunk pedig a 0620 316 3000. Hírek, információk nem sokára, aztán innen folytatjuk.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a hétfői szokásnak megfelelően óriási forgalomban közlekedünk, és itt tényszerűen egy pár helyet hadd említsek már meg, ahol lezárások, illetve útépítési munkálatok vannak. A Kossuth utca, Batthyány utca felüli részét sorolnám, a Burgundia Csapó utca felüli részét, a Pesti utca 37 szám előtt még az akadályot van, a Csigekert utcától a Bentér irányáig az aszfaltozási munkálatok zajlanak most már, valamint a Faragtár utca Vámosférti Budai Nagy Antal kereszteződésében kell torlódásra számítani, meg még ennyit, ha említsek meg, hogy a rollereszek egy kicsit közlekedjenek már szabályosan.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 289 milliárd forintot kell visszafizetni a jogtalanul beszedett széndioxid kvóta adó miatt. Szekeres Pál veszi át Orbán Balázs parlamenti mandátumát a Fidesz frakciójában. Zajjal járó karbantartási munkálatokat végeznek a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Július utolsó napján életbe lépett az a jogszabály, amelynek értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal visszafizeti a széndioxid kvóta adót és annak kamatait az érintett vállalatoknak. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie, miután az Európai Unió bírósága jogsértőnek találta a visszamenőleg is megszüntetett adónemet. A visszafizetés a 2026-os költségvetés terheli, az érintett nagyvállalatok, mint a MOL vagy a nitrogénművek 90 napon belül nyújthatják be kérelmüket az összeg kiutalására. Szekeres Pál veszi át Orbán Balázs parlamenti mandátumát a Fidesz frakciójában. A paralimpiai bajnok vívó az első olyan sportoló a világon, aki az épp tőrözők között olimpiai, a kerekesszékes mezőnyben pedig paralimpiai érmet is szerzett. Szekeres Pál 1998 óta vesz részt a közéletben, helyettes államtitkárként és miniszteri biztosként. 2024-től pedig európai parlamenti képviselőként dolgozott. EP mandátumáról augusztus végével mond le, így a szeptemberi bejelentést követően ő lesz a Magyarországgyűlés első kerekesszékes képviselője. 5 éves mandátummal 2026. július 1-től Kun Ferenc fizikus, az MTA rendes tagja látja el a Debreceni Egyetem újonnan létrehozott tudományos elnöki posztját. Az újjászervezett tudományirányítás és az ősszel felálló tudományos főigazgatóság célja a kutatási teljesítmény, a nemzetközi láthatóság és a társadalmi-gazdasági hasznosulás növelése. A három igazgatóságból álló új struktúra kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést, a központi kutatási infrastruktúra hatékonyabb kihasználását, valamint a mesterséges intelligencia felelős és etikus kutatási alkalmazását. Éjszakai és nappali zajjal járó karbantartási munkálatokat végeznek a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon augusztus 10-e és 14-e között. A MÁV tájékoztatása szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is dolgoznak majd, ami átmenetileg nagyobb zajterheléssel jár. A vasúttársaság a pályakarbantartási munkálatok miatt a lakosság megértését és türelmét kéri az érintett időszakban. A folyadékpótlás fontosságára és a tűző nap kerülésére hívja fel a figyelmet a kánikula idején az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix kiemelte, hogy a hőségben napi legalább 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, fizikai megterhelés esetén pedig ennél is többre van szükség. A szakember figyelmeztetett, a szomjúság érzet hiánya ellenére is ügyelni kell a rendszeres ivásra, a kiszáradás megelőzése érdekében. A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy az időseknek, a krónikus betegeknek és a gyermekeknek célszerű hűtött vagy árnyékos helyen tartózkodniuk, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni vagy nyújtani.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: De Debrecen térségében felhőtlen, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, kedden esőnek semmi esélye sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami tovább növeli a melegérzetet. Napközben igazi hőségre kell készülni, a csúcsértékek elérik a 38-40 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyors. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: füleket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, pontosan 4:80, ez még mindig a Keltető. Üdv mindenkinek, jó munkát, jó utat és jó hűsölést, hogyha van erre lehetőségetek. Hát nem mindenkinek adatik meg, ugyanis a kültéri klímákat egyelőre még nem találták fel, szóval, hogyha valakinek a szabad ég alatt kell dolgoznia, az bő folyadékbevitellel tegye, hát gondolok itt akár 5-10 liter folyadékra is, hát kinek mennyi vizet vesz fel a szervezete, és mennyit ad ki. No, hát több helyen egyébként munkálatok zajlanak, ami ugye magával vonza azt, hogy hát nem mindenkinek adatik meg az, hogy home office-ban utat építsen. Például Debrecenben a Kossuth utca Batthyány csomópontján szintén folytatódnak a munkálatok, csak úgy, mint a Burgundián, ahol szintén forgalomkorlátozásra kell készülni. És még mindig van mit tenni a Faraktár és Vámospércsi csomóponton is, mindez tehát Debrecenben. Nyíregyházán pedig folytatódik a körforgalom építése a Vasvári Pál, illetve a Hímes csomópontján, egyelőre lámpás megoldás nélkül, tehát nem az irányítja a forgalmat. Terelőtáblák vannak, legyetek azért türelmesek és óvatosak. Közben pedig ugye a hőség folytatódik tovább, és hát a MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között palackozott ivóvizet oszt a fővárosi pályaudvarokon, de mindemellett nem csak a fővárosban, hanem nagyobb vidéki vasút és buszállomásokon is, így Debrecenben és például Nyíregyházán is. Úgyhogy itt még egyébként párakapu kihelyezésével is segítik a hűsölést, illetve a vasútállomásokon található több mint 320 ivókúttal segítik az utazók hűsölését, meg a megfelelő folyadékpótlást. Azt gondolom, ez a legfontosabb a nyári rekkenő hőségben, ami már-már szinte elviselhetetlen, de a következő napokat még bírjátok ki, ugyanis csütörtökön, estig vagy péntek reggelig számíthatunk ezekre a 39-40 fokokra, aztán szépen lassan majd visszább szelidül egy 30-32 fokra. Azt gondolom, örülni fogunk annak is. Meg örültünk annak is, mikor Calvin Harris-től meghallottuk annak idején ezt a dalt.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztetnek az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. Segítséget ajánlott fel az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Kibertámadásért a Magyar Államkincstárt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szolidaritását fejezte ki és segítséget ajánlott fel Magyarországnak az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Robert Fico tájékoztatása szerint egyeztetett az energiaügyi miniszterrel és az erőművek vezetésével is a támogatás lehetőségéről. A lépésre azért volt szükség, mert a Duna kritikus szintű vízszint csökkenése miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. A hűtővíz hiánya miatti korlátozások a teljes hazai atomenergia termelést érintik. Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztet a Tisza párt az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. A közösségi médiában megosztott decemberi videón Lázár János korábbi miniszter elismerte, hogy az országból kiengedett édesvíz mennyisége tarthatatlan állapotokat eredményez, és a probléma súlyával a kormányzatban is tisztában voltak. A volt tárcavezető már akkor brutális vízhiányról és a hatékony döntések elmaradásáról beszélt, ami a jelenlegi szályos időszakban és a Duna rekord alacsony vízállásánál vált különösen kritikussá. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. A hőség miatt a MÁV csoport naponta 10 és 17 óra között palackozott ivóvizet oszt a fővárosi főpályaudvarokon, valamint a nagyobb vidéki vasút és buszállomásokon, köztük Debrecenben és Nyíregyházán is. A közlekedési társaság emellett párakapuk kihelyezésével és a vasútállomásokon található több mint 320 ivókuttal segíti az utazók hűsölését és a megfelelő folyadékpótlást. A folyadékpótlás fontosságára és a tűző nap kerülésére hívja fel a figyelmet a kánikula idején az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix kiemelte, hogy a hőségben napi legalább 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, fizikai megterhelés esetén pedig ennél is többre van szükség. A szakember figyelmeztetett, a szomjúság érzet hiánya ellenére is ügyelni kell a rendszeres ivásra a kiszáradás megelőzése érdekében. A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy az időseknek, a krónikus betegeknek és a gyermekeknek célszerű hűtött vagy árnyékos helyen tartózkodniuk, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni vagy nyújtani.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az angol font tovább erősödött a forinttal szemben, így az ára megközelíti a 425 forintot. Az euró szintén folytatta az emelkedést, a jegyzése 364 forinthoz közelít. A svájci frank az előző napok után most gyengült, az ára éppen csak meghaladja a 390 forintot, míg az amerikai dollár korábbi csökkenését korrigálva erősödött, és jelenleg kicsivel 315 forint felett áll. Térségünkben kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután akár 41 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 40 perc van, megérkezett közben Dankó.
1: Jó reggelt, kis csókolom.
0: Na és látod, rögtön milyen mosolygós leszek, amikor meglátlak.
1: Igen,
0: és már is mennyivel jó.
1: Hát mi is azért itt betetted azt a kis hősugárzót a hátad mögé, ez mind nagyon szimpatikus. Most azt nézem, hogy próbáltad, majd bedugod a konnektorba?
0: Örülök, hogy észrevetted. Na most tegnap egyébként Norbi szólt, hogy nem lesz ma a stúdióban klíma. Tehát, hogy van egy ilyen tátott szájjal áll kikapcsolva, tehát az azt jelenti, hogy ez a lamellája, vagy mi a mizéje bánat, ez a kis ajtaja, ez így nyitva van, vagy ablaka, de hogy úgy nem jön belőle semmi, elvileg azért, mert nem működik, és majd jönnek és megszerelik. Nyilván a mai reggeli műsor után jönnek, addig pedig ugye ide tette mögém ezt a hősugárzót. Na most benne van a nevében, és én azt hittem tegnap este, hogy szivat, amikor azt mondta, hogy amúgy tettem be neked, és ilyen segítségképpen mondta, hogy tettem be neked egy hősugárzót. Az megvan, hogy a hősugárzó
1: a nevében van, is benne sima van? Sima ventilátor fokozat is szerintem. És akkor azzal majd
0: a meleget kavarjam.
1: Igen, mert mondjuk sokat segítene, ha lenne itt egy olyan redőnyöd, ami hőszigetelő lenne, de nincs, úgyhogy most nyitva van az ablak is, onnan meg ömlik be a meleg. Most még nem annyira, de Váci Zoli azt gondolom, vagy aki délután lesz, ő majd valóban szaunázni
0: fog. Nem, hát én már az elköszönés valószínűleg így fogom mondani, de amúgy oké, hagyjuk is, mert ugye azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra, főleg egyébként olyan helyzetekkel szemben nincs okunk, amikor látom azt, meg hallom azt, meg bemondjuk azt, hogy mennyi helyen dolgoznak, kint dolgoznak, utat építenek, helyrehoznak, markológépen ülnek, mellette sepernek, vágnak, ásnak, tehát fú, emberek, igen, azért ez a kemény.
1: Kemény, kemény, és hát mindenki vigyázza magára, még most ez kitart ez a hőség, és előre láthatólag, ahogy néztem, még talán hétvégén is ugyanilyen meleg lesz. Folyamatosan egyébként mindenkinek...
0: Hát én ezt mondtam a hallgatóknak, hogy pénteken itt jön az enyhülés.
1: Igen.
0: Ha neved el a kedvüket.
1: Jó, akkor...
0: egyet mondjunk, akkor beszéljük meg.
1: Akkor te már látod. Én még csak szombaton vagy vasárnap néztem, hogy meddig tart. Nyilván... ahogy volt annak idején ebben a slágerben, már nem tudom melyik, hogy befogod a panaszos szádat, hónapokig csak ezt vártad. Ugye, hogy valóban így van, hogy vártuk, hogy végre már jön a meleg, jaj, de jó, jaj, de szép. Nem, aztán utána nem jó nekünk semmi.
0: A rohadt vonzás törvénye, mert mindenki egyszer akarta a jó időt.
1: Igen.
0: Csak azt nem mondtátok, hogy hány fok. Tehát gondoljatok arra is, hogy 32. Tehát, hogyha jó időt kívántok, az legyen 32. Elvileg egyébként szombaton 32-ig már visszahűl, ugyanis pénteken lesz.
1: Ja, ez a lehűlés.
0: Lesz egy zápor zivatar. Hát mondjuk szerintem a 40 után a 32 az tökéletes
1: 40,
0: lesz.
1: 43, nagyon durva volt egyébként. Én most mentem autóval elég sokat, és amikor nyilván mész a klímás autóval, autópályán nem is nagyon érzékeled kilométereken keresztül. Majd amikor megállsz a parkolóba, kiszállsz, és ömlik az a forróság az aszfaltról, tehát ez a megcsap, tehát így hirtelen az ember levegőt sem nagyon tud venni, na az úgy kemény.
0: Most én is megtettem egy hosszabb utat, mert Keszthely volt a célállomás a hétvégén, és ahogy te is mondod, tehát hogy órák alatt azért az autóban is szépen az autópályán visszahűl az ember, nincs különösebb gond, ott már megszokja azt,
1: amelyikben van klíma.
0: Hát amelyikben van, már pedig egyébként én is jártam olyan autóval évekig, amiben nem volt.
1: Ami még szép fekete is volt.
0: Ráadásul fekete is volt, úgyhogy ott tulajdonképpen az segített, hogy először felhúzott ablakkal mentem a dögmelegben, azért, hogy csutkára leizzadjak, és miután már onnan is folyt a víz, ahonnan alapvetően nem lenne normális, akkor húztam le az ablakot, és olyan hűtése volt. Olyan vízhűtés volt.
1: Nekünk most a csúcs egy kis 1-2-es kocsival mentünk, ami egyébként hát nem egy bivaly erős, maradjunk annyiban, talán a 80 lóerőt eléri, megpakolva színültig 4 emberrel autópályán.
0: Azzal tudod, hogy előzöl? Elmondom.
1: Klímagomb ki.
0: Ablak fel, klímagomb ki, és hárman kiszálltok.
1: És ha ez nem pontosan így történt, hogy amikor utalértél egy teherautót, mert egyébként úgy tempomat 110, tehát ez a nagyjából az a tempó, hogy nem akarod széthajtani, és abban a másodpercben, amikor utaléred szép lassan a kamiont, és van egy egész sor, de mögötted meg nem akarod feltartani a sort, nyilván akkor odalépsz neki, felgyorsul az, tehát annak idején a F-asztra is felgyorsult 60 lóerővel is, tehát nem volt ezzel gond. És akkor így oda utalérted, klíma ki, gyorsan kihúztál, padlógáz, felgyorsultál 130-ra, elsuhantál a két kamion mellett, majd klíma vissza. Tehát ez a turbógomb, mint annak idején a számítógépes. De mondhatnám úgyis, mint a Forma 1-ben most ez a boost gomb. Tehát most már az előzési funkció gomb, ezek vannak az ilyen kisebb motorral ellátott. El se tudom képzelni mondjuk az ilyen ezres szejcsentó klímás, hogy azokkal hogy lehet közlekedni. Mondjuk nyilván ott meg a súly alacsonyabb, vagy legalábbis nem olyan nehéz autókra beszélünk, de abban is, ha beülnek négyen, meg még telerakják azt a kicsi csomagtartót is, azért azzal közlekedni nehéz. Írják már meg hallgatóink, akiknek mondjuk nagyon kis teljesítményű autójuk van, de klímás, hogy azzal ilyenkor hogy tudnak közlekedni városon kívül.
0: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit, már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
1: Abban nem igen volt klíma.
0: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt, tehát hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem, mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Na most azon gondolkodtam, amíg filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy itt tudok egy 1000 köbcentis autóval.
1: Igen, Marika néni, tessék már, itt bezék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
0: De Marika néni, közbe kell kirakni, mert te éppen előzni
1: akarsz. Akkor tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
0: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
1: Leginkább az, hogy nem még, vagy nem gyulladt ki, meg nem lesz
0: most,
1: semmi baj.
0: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
1: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal hogy álltak meg.
0: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
1: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
0: kéne. De ez az üldözés közben?
1: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, el is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a szejcsentós üldözés.
0: Hát az óriás.
1: Az még azért mindent visz.
0: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket? Vagy...
1: Megvannak még, hogy van-e klíma a szejcsentóban?
0: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy mint a golyó.
1: Az
0: és
1: igen.
0: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
1: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
0: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé. Tehát az a 150 jó, neki nagyon sok
1: nem volt. Tudod öberelni a Volkswagen bogaramat, ahol olyan légellenállás volt, mert abban még az üveg úgy volt, hogy nem volt megdöntve igazából, hanem sík üveg volt elől a szélvédő.
0: Mint az IFA-ban.
1: Igen, na most nekem egy transporternek az 1.6-os benzinmotorja volt belerakva a kis bogárba, úgy ment, mint az őrült.
0: Tehát nem gyárilag volt belerakva.
1: Nem gyárilag volt benne némi tuning, de éppen belefért még egy kicsit nagyobb motor, tehát az eredeti 1.2-es motor helyett egy 1.6-os, és hát az nem is tudom mennyi volt, vagy 70 lóerőt már majdnem elérte, mert az eredeti az 45-50 lóerő volt. És na ott volt ez, hogy egyszer próbáljuk ki, mennyit megy. Hát nyilván autópályán Németországba kimentünk ezért kipróbálni, és hát amikor elértük a 140-es tempót, akkor az már ment, mint az őrült, viszont azzal a lendülettel a benzinórám az ilyen szemmel láthatóan ment lefelé.
0: Fogyott.
1: És amikor így elengedtem a gázt, olyan volt, mint amikor egy ilyen fékernyőt kiengednek a sugárhajtású vadászgépek leszállás után. Ez a nem is kellett fékezni igazából, sőt nem is volt hatékony a fék, hanem maga a légellenállás után úgy lelassultál, mint az őrült.
0: Csak úgy toltad a levegőt magad elé.
1: Azt tuti.
0: Annyi, hogy aki mögötted ment szélárnyékban, az nagyon jól járt.
1: Igen.
0: Hogy a nagy levegőt felfogtál. Azt írja Anita, hogy ezres Korza, klíma nincs ugyan benne, viszont háromajtós, tehát az aszalódás garantált. Mi a közlekedés végül úgy oldottuk meg, hogy vettünk egy nagyobb teljesítményű autót. Igen, egyébként az autópályán most az, így a hétvégén én is láttam sok olyan kisebb autót, tehát ez a tipikus kis autó kategóriájú autót, amely tényleg mentek, mint a golyó, meg láttam aránylag azt mondom régi autókat is, és megbízhatóan abszolút ott voltak, és mentek is, és megelőztek, és 150-nel mentek is.
1: Hát 80 lóerősek már most ezek a kis 1-2-es motorok is, tehát már ebben nem lehet kiindulni, mint régen, hogy az 1-2-es az milyen gyenge volt, de amikor a klímát bekapcsolod, hiába 80 lóerő, azért úgy érezhető a hatása.
0: Az enyémnél is érzem, ha meg van pakolva, meg a klíma be van kapcsolva.
1: Minden, igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Én is, ha versenyezni akarok, a klíma ki.
1: Igen.
0: Bőröndök ki.
1: Igen. Ezt nekem a gyereket így csaptam be, azt meséltem már, hogy így nyomkodtam a kézifék gombot, tehát az volt egy ilyen krómozott volt, és akkor volt a Halálos iramban ilyen nagy slágerfilm. Volt a gyerek, vagy 3-4 éves, megnéztük azt a filmet, és akkor utána mondta, hogy nekünk nincs nitróga, mondom, hogy ne lenne a kocsiban nitróga. És megnyomtam háromszor, hogy felpumpáltam a kézifékkart, a gombot,
0: igen.
1: Majd utána kikapcsoltam a klímát, és mondtam, hogy na figyelj, most nitróval megyünk. És ő elhitte, és olyan aranyos volt szegény, hogy eltelt egy fél év, vagy nem tudom mi, és akkor egyszerre szóba került, és mindenki nevetett rajta, hogy de hogy lenne már nitró, apát becsapott, és akkor az a szegény, és úgy, mai napig emlegeti, hogy ő azt úgy benyaltat, és úgy elhitte, hogy nekünk van nitró a kocsiban, úgyhogy hát van nitró tulajdonképpen klímás autóban, ha kinyomod a klímát. Ez,
0: igen.
1: Ez a megoldás.
0: Meg hogyha anyus kiszállított. Na jó van, jó reggelt, vigyázzatok egymásra, a sebesség határokat tartsátok be, már csak a bírságok és főleg a balesetek elkerülése véget. Ha pedig tudtok, akkor tartsatok velünk a folytatásban is, információt egyébként az SMS és Viber számunkon adhatok 0623163000. 8 perc múlva 8 óra, friss hírek, információk, előtte pedig egy kellemes andalító dal, Harry Styles-szól, ez egy újdonság, American Girls címmel.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat, biztonságos célba érést. Mi újság Debrecen területén? Kérdezem ezt Horváth László gépjármű szakoktatótól. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat. Hát egy rossz hírrel kezdjem a mondatomat. A 471-es főúton az útkaparónál egy motoros és egy személygépkocsi ütközött, de most szerencse a szerencsétlenségben, hogy csak anyagi káros baleset történt. Nagyon vigyázzunk magunkra. A Kossuth utca, Batthyány utca kereszteződésében még továbbra is tartanak a munkálatok, illetve a Burgundia Csapó utca felüli részénél is tovább tart a munkálat, és ott 30 km-es sebességkorlátozást vezettek be. A Faraktár Vámospércsi Budai Nagyantal kereszteződésében még mindig tartanak, egy kicsit elhúzottak a munkálatok. Balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Így legyen, köszönjük László.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki Debrecen önkormányzata. Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztetnek az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. Jelezte távozási szándékát a parlamentből Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki Debrecen önkormányzata a tartós hőség és az asszály miatt. A hétfőtől visszavonásig érvényben lévő intézkedés értelmében tilos a zöld felületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék feltöltése, valamint az autómosás és a szökőkutak üzemeltetése is. A döntés célja, hogy a vízhálózat túlterhelésének elkerülésével biztosítsák a lakosság számára a folyamatos ivóvízellátást. Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztet a Tisza párt az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. A közösségi médiában megosztott decemberi videón Lázár János korábbi miniszter elismerte, hogy az országból kiengedett édesvíz mennyisége tarthatatlan állapotokat eredményez, és a probléma súlyával a kormányzatban is tisztában voltak. A volt tárcavezető már akkor brutális vízhiányról és a hatékony döntések elmaradásáról beszélt, ami a jelenlegi szályos időszakban és a Duna rekord alacsony vízállásánál vált különösen kritikussá. Jelezte távozási szándékát a parlamentből Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki politikus a döntést már jelezte a frakcióvezetésnek, a mandátum leadásának pontos időpontjáról azonban még nem született megállapodás. A hírek szerint a képviselőcsoportban várható személyi változások során a megüresedő helyeket Paróc André és Hortai Olivér tölthetik be. Kiderült, milyen összegeket költött el a várkapitányság a karmelita kolostor belső építészeti elemeire és bútorzatára. A Magyar Hang közérdekű adatigénylése nyomán ismerté vált adatok szerint a bútorokat közbeszerzés nélkül 151 millió forintért gyártatták le, miközben a világításra 266 milliót, az átalakított rendezvényterem orgonájára pedig 270 millió forintot fordítottak. A beszerzések között szerepel még egy 179 milliós festmény, valamint egy csaknem 50 millió forintos herendi porcelánkészlet is. A Hortobágyon zárul augusztus 8-án a Telekomosok Fesztiválja. A szezonzáró rendezvényen délután népi hagyományok, kézműves foglalkozások, vadasparki látogatás és kenuzás várja a látogatókat, a szerencsésebbek pedig vezetett terepjárós túrán fedezhetik fel a Nemzeti Park elzárt területeit. Estétől a zenei élményeké a főszerep, a színpadra lép a Felefánt és a Hiperkarma is, késő este pedig a fényszennyezéstől mentes pusztai égbolt alatt éjszakai csillagles reinvitálják az érdeklődőket. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében Debrecen önkormányzata. Augusztus 3-ától 6-áig a legmelegebb napokon 18 és 20 óra között a helyi lakosok díjmentesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor fel kell mutatni a lakcímkártyát és egy fényképes személyazonosító igazolványt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: De Debrecen térségében felhőtlen, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, kedden esőnek semmi esélye sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami tovább növeli a melegérzetet. Napközben igazi hőségre kell készülni, a csúcsértékek elérik a 38-40 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt és jót ad, balesetmentes közlekedést, jó munkát, kitartást ebben a hőségben. 8 óra 14 perc van.
2: Na, hogy megoldottam neked a klimatizálást egy perc alatt, látod?
1: Tehát kinyitottad az ajtót, hogy a kinti helyiségből
2: a hűvös
1: az ide
2: áramlik be, ide a jobb vállamra, már teljesen le van fagyva.
1: Már kezdek taknyosodni, és egy zsebkendőt dobjál már, tehát hirtelen olyan hőmérséklet.
2: Nem, sok ilyen, vannak ilyen praktikák. Hát, de vannak, nagyon sok hülye praktika is van, már bocsánat a kifejezését, de látom, hogy terjednek ilyenkor a különböző ilyen mini videókon, hogy miket kell. Lefagyasztod a jégkockát, felteszed a plafonra, a lámpatestre, a csillára, meg ilyesmi, és hogy onnan majd szépen így szét, ahogy olvad, meg szétpárlog, így a hideg, nyilván grafikán ez jól néz ki, a hideg az majd így szétáramlik a lakásban. Uh-huh. Hát csak szólok, leginkább tócsa lesz alatta, amikor elolvad a jég. Tehát
1: ez de ha alálsz egyébként, működik. Az minimálisan segít.
2: Az viszont segíthet, hogyha tényleg ilyen mondjuk egy kicsi, nem vizet, de inkább ilyen jeges cuccot párologtatsz, mondjuk a ventilátor elé teszel, és azt fújod, akkor az tényleg valamelyest azért csökkentheti 1-2 fokkal. A vizes törölköző nyakra téve állítólag az működik. A panellakásban élők, akiknek nincs klímájuk, hát azoknak nem is tudom, most kitartást kívánunk, mert egyszerűen ott éjszaka sem hűl le.
1: Tehát én olyan helyről jövök, benne. Tehát hogyha valaki, akkor én aztán tudok mesélni erről, és én nagyon átérzem azt, hogy mit élnek át azok. Én egy olyan helyről jövök, egy olyan 10 emeletes panelházból, ahol életem első 30 évét töltöttem, ami egyébként keleti fekvésű volt, és voltak ismerőseim, akik nyugati fekvésű lakásban laktak ugyanilyen házakban, és mikor átmentem hozzájuk, akkor utána nem akartam ott maradni, mert amikor átfordul nyugatra délután a nap, és az igazi ereje majd onnantól érkezik, na akkor ott, ha amíg nálam mondjuk a szobában egész nyáron, de éjjel-nappal 30 fok volt kőkeményen, ott az 32-ben is
2: belecsúszott. Nálom délnyugati fekvés volt. Gondolj bele, hogy ott elkezdődött délben, és onnantól kezdve ment, mondjuk ez tégla építésű 4 emeletes ház volt, hát de ettől függetlenül pont ugyanolyan meleg volt benne, és hát nem tudtál mit csinálni. Tehát ez amikor már tényleg vetted a nem tudom, hanyadik ventilátort, mert akkor még nem volt olyan nagy divat, egyrészt a klíma sem ilyen megfizethetetlen
1: nem is volt, nálunk sem volt.
2: Nem volt, és akkor próbálkoztál mindenféle módszerrel, de nem működött. Tehát ez az volt a durva, hogy este 10-kor a lépcsőház lakóival találkoztam az egyik nagy bevásárlóközpontban, és akkor ők is mondták, hogy és jöttetek hűsölni, igen, mert itt megy a klíma. Igazából nem akarunk venni semmit, éjjel-nappal nyitva volt ez a nagy bevásárlóközpont.
1: És 1000 nézelődő volt.
2: Az emberek csak azért, hogy lehűljenek egy kicsit.
1: Igen. Drágám, kezdek fáradni, menjünk haza aludni. Még egy picit várjál már, még rám nem jött az álom, úgyhogy majd utána. És akkor
2: bevásárlókocsiba, itt inkább itt alszok.
1: Hát vagy a próbafülkében, vagy bárhol. És igen. Emlékszem azokra az időkre is, amikor ugye tényleg minden praktikát bevetettek az emberek, hogy nálunk is például, és nem volt szúnyogháló az ablakon, és én még tévéztem éjszaka, és inkább bezárt ablaknál tévéztem, azért, hogy ne jöjjenek be a fényre. Tehát, hogy én aztán teljesen kimaxoltam azt, hogy itt a meleg, és hajnal 4 óra körül, mikor úgy éreztem, hogy most már eleget tévéztem, és most már összeesek a fáradtságtól, na akkor kinyitottam az ablakot. Ott volt talán egy fél óra, amíg fel nem kelt a nap, és utána ott sütött, mert ugye keleti fekvésű, mint említettem, tehát a nyarak borzasztóan pihentetőek voltak a panelházban, és emlékszem arra is, amikor az összes létező ajtó, szomszédok egymásra nyitva, folyosó ajtóktól kezdve minden nyitva volt, tehát, hogy aki azon betörők, akik bírták a meleget, és éjszaka támadtak, nekik egy szkánaán lehetett.
2: Olyan volt, mint Portugáliába, kiment ismerősöm Portugáliába, és akkor ki egy ilyen családnál szállt meg, este el akartak menni bulizni a párjával, és akkor mondta, hogy figyelj már, egy lakáskulcsot kaphatnánk, hogy mi majd késő éjszaka érünk haza, és akkor ránézett a tulajdonos, és mondta, hogy lakáskulcs, egy, nem használunk lakáskulcsot, mindig itt van az ajtó. 2, tárva nyitva van az ajtó, mert annyira meleg van, hogy így szellőztetünk ilyenkor nyáron. Tehát az egyik megoldás. A másik, hogy nagyon sokan nem tudják egyébként a klímát használni, nem csak bent, hanem a kocsiban is. Nagyon fontos lenne egyébként autóban is, hogy ha mentünk, akár hosszabb távon, ugye beszéltünk róla, hogy utána az utolsó ilyen 6-8 kilométeren kapcsoljuk ki a klímát, nyomassuk teljes fordulatszámon a ventilátort, és szárítsuk ki kvázi azt a nedvességet, ami benne marad a klímahűtőben, ezzel megelőzhetjük, hogy begombásodjon és hogy büdös legyen. Tehát tudom, hogy nem kellemes, és nagyon sokan csinálják az, hogy megállnak az autóval, leállítják, és utána bemennek a munkahelyre, úgy van egész nap a sötétben, a nyírkos cuccot rajta marad ezeneken a klímahűtőkön, és hát ettől lesz aztán büdös. Úgyhogy ez is fontos, hogy tartsuk is karban ezeket a klímákat, hát most milyenkre is ráfér, de ezeket is célszerű azért minden évben kitisztítatni, meg ilyenkor átnézni. Nyilván ilyenkor meg nagyobb az energiafogyasztás is, tehát azt is meg kell, tehát zsebbenyúlós lesz egy kicsit.
1: És ha még gombás, de hogy az ember hall olyan történeteket is, hogy már élőlények döglenek bele konkrétan a
2: kültériben?
1: Nem, az autónak a klímájába.
2: Ja, az autó.
1: Igen, tehát hogy ezért is lenne nagyon fontos és érdemes évente legalább egyszer ugye a szezon előtt elvinni, kitakarítatni.
2: Hát meg egy pollenszűrőt illik cserélni, az tényleg egy
1: nyilván, amihez nem nyúlnak 10 éve, lehet, hogy a nyest bement, vagy a patkány, vagy az egér, és nem tudott kijönni, és ott érte a veszte. Hát onnantól kezdve azt az autót, azt nem, hogy kitakarítani nem lehet, hanem ott már csak a tisztító tűz segít.
2: Volt olyan, az aranyos volt, hogy egy mókus volt, azt hiszem, aki behordta az összes ilyen magyarót, meg mindenfélét, és ő úgy gondolta, hogy majd ott fog lakni, és nem értették, talán egy Skoda Octavia volt, és csak a tulajdonos arra lett figyelmes, hogy hörcsög, nem tudom, valami, de minden esetre olyan élőlény, ami gyűjtögeti a makkot, meg a különböző dolgokat, diókat, és amikor ment az autó, kanyarodott, akkor így hallott, hogy gurulnak dolgok ott elől a tűzfal alatt. Aha. És elvitte egy szerelőt, hogy valami nagyon kopog, és hát le is fotózta, kikerült utána az internetre, hogy én nem tudom, egy vödörnyi ilyen cuccot kiszedtek a kocsiból, amit ő már beraktározott télére, hogy majd az ott milyen jó lesz, és hát a tulajdonos annyira nem örült neki, de végül is időben észrevették, úgyhogy nem lett belőle semmi.
1: Na jó, és akkor a szajrét visszaadták a tulajdonosán?
2: Hát keresték a tulajdonost, azért is rakták ki a Facebookra, gondolták, hogy hát ha majd jelentkezik a jogos tulajdonos.
1: De miért nem írtak nekünk? Hát
2: Misi Mókus jelentkez, mert itt van nálunk az összes magyaród.
1: Nem tudom, ha ismertek olyan hörcsögöt, aki fejvesztve keresgél valamit, akkor szóljatok. Szóval igen, a klíma, tehát fontos lenne, hogy tudjuk használni is a klímát, de mindig vannak egyébként ezzel kapcsolatban olyan sötétségek még mindig, hogy azt hisszük, hogy ha lejjebb veszük, vagy ha feljebb veszük, nem, mindig ugyanolyan hőmérsékletet.
2: Hát az 4 fokos, tehát ha jól emlékszem.
1: Én így emlékszem, hogy 4 fokos
2: lehet. 4 fokos körül, és azzal, hogy beállítod a hőmérsékletet, nem a hőmérsékletet állítod, csak hogy mikor kapcsol majd ki, amikor elérte. Nyilván akinek mondjuk a kocsiban manuális klímája van, ott a hőmérsékletet majd ő szabályozza azzal a kis tekerentyűvel, meg kapcsolgatja ki be, hogyha nem. Az automata klíma nyilván az egyszerűbb, és az gazdaságosabb is, mert az magának, ha az autó elérte a 25 fokot, mondjuk beállítottad, akkor nem célszerű egyébként ilyen 20-21 fokra állítani.
1: Én azt hallottam, hogy 10 fokkal legyen kevesebb.
2: Körülbelül.
1: Tehát az azt jelenti, hogy mikor én autóztam a hétvégén, és 40 fok volt kint, akkor 30-ra kellett a klímát állítani.
2: Na, jó, ma is megsülsz.
1: Nyilván nem, hát ilyen 25 körül.
2: 25-26, tehát 24-25, igen.
1: De,
2: hát
1: de már ezek normális. A klímák sem hűtenek annyira erősen, mint a régebbi típusú autók.
2: Ugye, meg autóként változik.
1: Mert itt is egyébként volt egyfajta szabályozás, ugye
2: a klímagáz
1: miatt? A kibocsátás miatt, így van. Így van.
2: Igen, hát meg szerintem kisebb, van a néhány típus, ahol alul van méretezve, vagy pedig olyan konstrukciós hiba, hogy úgy megy be a levegő az autóba, hogy közben rengeteg utat tesz meg, és az a felmelegedett műanyag meg minden, mire lehűl, gyakorlatilag alig érzed, hogy menne. Ezekre is figyelni kell. Vannak praktikus tanácsok, van, aki azt mondja, hogy először mindenképp szellőztesd át az autódat, tehát hogy lehúzod az összes ablakot, így mész vele néhány kilométer, pillanatok alatt már pár fokkal lehűl, utána kapcsolt be a klímát, és célszerű egy pár perc után belső levegőkeringetésre kapcsolni a klímásat, mert akkor már a hűtött levegőt kezdi el újra hűteni, nem pedig a kintről szívott meleget.
1: Igen, illetve további jó tanács, hogyha például átforrósodott a szélvédőnk, már pedig, hogyha valakinek az autója 8-10 órát áll a napon, és utána én egyébként azt szoktam javasolni, vagy legalábbis nekem az vált be a legjobban, hogy én a szélvédőt hűtöm. Na, ebben az esetben az átforrósodott szélvédőnél nem annyira tanácsos, majd miután egyébként kicsit áthűlt már a belső tér, és nem sokkolja le a szélvédőt, akkor nyilván utána lehet ráfújatni, csak benne van a repedés veszélye. És megpattanhat. Egyébként meg miután ez kész van, én például nem szeretem magamra irányítani, tehát ugye nálam az azonnali instant tüdőgyulladás, sokkal jobban szeretem, hogyha a megteszi az utat fölfelé.
2: A szélvédő, ugye, a szélvédő, és az kering.
1: Így van, mert alapvetően úgy működik a levegő, a hideg lefelé száll, a meleg felfelé, mindenki tegye le ezt a gondolatot, és ennek megfelelően hűtsön vagy fűtsön. Köszönjük szépen a figyelmet, na, és maradjatok, mert nem sokára visszatérünk, sportolunk néhány nagyszerű dalt követően. jövünk, Nagy Bogi és Des újdonsága pedig itt van, ez a Jól leszek újra.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt, jó sportolást, Laci, mit hoztál nekünk?
3: Készülnek a csapatok, elsősorban a futsal csapatok szokás szerint egyébként a következő szezonra. Ugye sokat beszélünk erről, hogy a leghosszabb szezonjuk mindig a futsalosoknak van, és nekik kezdődik legkorábban, augusztus 14-én már rajtol a bajnokság, 17-én pedig már teljes forduló lesz, néhány mérkőzés ugye később rendeznek majd. Változnak a keretek, a Deac például egy remek játékost Lungó személyében igazolt a tegnapi napon, aki magyar bajnok lett és kupagyőztes, ha jól emlékszem, a Haladás színeiben. Ő most visszatért el Debrecenbe, vagy Debrecenbe igazol, visszatér Magyarországra, játszott külföldön is éveken keresztül. Pulgénja viszont a nyíregyháziak Brazília távozik a csapattól, és nem ő az egyedüli. Nincs könnyű helyzetben az A-Studio futszál Nyíregyháza, hiszen nagyon sok játékos bontott szerződés, vagy nem hosszabbítottak velük, más ajánlatot kaptak külföldről. Teljes átalakulás lesz a csapatnál, és hát ugye egy tavalyi ezüstérmesről beszélünk, nagy valószínűség szerint a célkitűzés az változik, és nem a bajnoki döntőben fog majd küzdeni a csapat, legalábbis látva az eddigi igazolásokat, de hát lehet még szerződtetni, lehet még változtatni. Minden esetre nagyon sajnálom, mert óriási hangulat volt a futsal meccseken, több mint 2000 néző volt itt a bajnoki döntőn, az utolsó 2-3 összecsapáson, és hát látszik, hogy mekkora igény lenne egyébként egy jó futsal csapatra. A Nyírbátor viszont erősített, úgyhogy náluk nem lesz egy rossz csapat szemmel láthatóan. A Deacnál is úgy tűnik, hogy erős keret marad. Berettyóújfalu mindig kiszámíthatatlan itt a régiónkból, úgyhogy azért lesznek jó futsal csapatok. És hát az egész bajnokságban azt látom, hogy az Újpest talán az, amely bajnokként tudta stabilizálni a keretét is. Ami nagy szívfájdalom például, hogy a Kecskemét nem is tudott benevezni, és nem indul a következő szezonban, pedig ők is ugye bajnoki döntőket játszottak, és kupa döntőkben szerepeltek, úgyhogy nagy változások vannak így a futsal világában. Változások vannak az NB1-ben is, meg az NB3-ban is, legalábbis a mérkőzések kezdési időpontjait tekintve. Ugye a nagy meleg és az energiatakarékosság miatt az MLS kiadta az elmúlt hétvégén csütörtökön talán, hogy a mérkőzéseket nem lehet villanyfényben rendezni, tehát hogy ezzel kell spórolni az energián. Na most, miután ez kiderült, például a Szent Lőrinc nem tudott elutazni Miskolcra a Diósgyőr elleni bajnokira az NB2-ben, mert az 19.30-ra volt eredetileg kiírva, nekik le volt foglalva a busz, hogy Szent Lőrincről, ez Pécs mellett van. Elutaznak majd a mérkőzésre. A busz társaságnak már ez az időpont, hogy korábban mentek volna, nem volt jó, nem találtak másik busz, nem tudtak elutazni, így aztán nem álltak ki. Szomorú egyébként, hogy erről kell beszélnünk, nem nagyon tudom azért ezt elfogadni. Nyilván azért azt is meg lehet oldani, hogy mindenkinek van autója, és akkor beülünk négyen egy autóba, és elmegyünk a meccsre, ha nagyon ki akarunk állni. Ez egy kicsit egy ilyen...
2: Pont kapóra jött?
3: Hát, vagy inkább azt mondom, hogy egy ilyen visszaszúrás az MLS felé, hogy gyerekek, hát két nappal a meccs előtt döntitek el, amiben meg egyébként igazuk van a Szent Lőrincieknek, hogy ez nem egy profi mentalitás vagy hozzáállás, de nyilván az adott helyzet is ezt szülte, hogy így döntött a szövetség, csak tényleg azért itt van egy terv, hogy elutazol, közben van, aki mondjuk egy nappal hamarabb megy, szállodát foglal,
2: meg az edzések és a
3: mindent másképp kell. Nyilván ez nem túl szerencsés, amikor két nappal előtte tudod meg, hogy mégiscsak más időpontban kell játszani. Nem volt egyszerű például a Debrecennek játszani a Újpesten, az 15 óra 30-kor kezdődött, azt hiszem, tehát nagy melegben, rosszul is lett az egyik újpesti játékos, hozzáteszem, az egyik nyíregyházi játékos is rosszul lett a szünetben, Győrben, tehát őt is le kellett cserélni, megszédültek a melegben, túlhevült a testük. Nyilván, amikor 40 fokban kint a napon rohangálnod kell, és mindenki elvárja a jó teljesítményt, akkor akkor ez nem túl egészséges.
2: Én ezt nem is nagyon értem, ezzel már most ugyanott vagyok, mint a nagyon hideggel, amikor még mínusz 10 fokban is játszanak is. Számomra egyébként az egészségkárosítónak hat, de mégis úgy vannak vele, hogy hajszoljon. Most egyébként az, hogy engem teljesen meglepett az, mert én erre a szegmensre nem gondoltam az elmúlt napokban, hogy itt minden ugyanúgy folytatódik tovább, miközben kinyír minket a meleg. Ha csak kiülsz az árnyékba, ahol az árnyékban van 40 fok, akkor mi van, ahol fizikailag olyan erőket kell mozgósítanod, és a napon teszed? Tehát ezt én kínzásnak
3: nagyon
2: érzem.
3: Nagyon emberpróbáló, így van. És hát volt olyan például a hétvégi mérkőzésen, nem nagyon értettem, megmondom őszintén, a játékvezetőt, és nem akarom kritizálni, mert ez a szabály. Nem is lehet számon kérni rajta, hogy bevezették ezt az új 5 másodpercen belül be kell dobni a labdát. labdát, meg villámgyorsan el kell végezni a kirúgást. Amikor ilyen nagy meleg van, nem lehet egy kicsit nagy vonalúban kezelni mindezt. Tehát, hogy még fel se vette a labdát szerencsétlen kapus, de már elkezdett számolni. Vagy háromszor így elvették a labdát, mert nem végezték el időben a bedobást, már a közönségnek sem tetszett ez, és ez nem szimpatikus, miközben meg ivószünet van, mert ugye azt itt most bevezették, nem kötelező jelleggel, de hát nyilván ebben a hőségben van, nem olyan hosszú, mint Amerikában volt a VB alatt, de teljesen normális, hogy legyen ivószünet, viszont az ilyenkor egy kicsit lehetne ezt lazábban kezelni, nyilván a másodpercek sem úgy telnek, a másodpercek, mint a filmekben. Tehát igen, erről ugye beszéltünk, hogy sokkal lassabban, én most ezt hanyagolnám, ezt az időhúzó jellegű dolgot, mert legalább akkor szusszannak egy picit a játékosok. Meg hát nem egyszerű történet. Változott egyébként az NB1-es hétvégi rangadó időpontja is, mert hogy a Debrecen a Nyíregyházát fogadja majd a hétvégén, vasárnap egészen pontosan. Előtte még nemzetközi kupameccset is játszik majd a Debrecen, és 19.30 helyett 17:30-kor lesz ez a mérkőzés vasárnap már, mint a keleti rangadó, úgyhogy a szurkolók úgy készüljenek. Lett volna szerdán NB3-as forduló, és itt viszont az lett, amit te is mondtál, hogy embert kínzó, stb. Ezért úgy döntött a szövetség, hogy elhalasztja az NB3-as forduló, tehát teljes egészében átteszik augusztus 12-ére, azt hiszem. Tehát a szerdai mérkőzések elmaradnak, és majd később pótolják. Ez azt jelenti, hogy sem a Nyíregyháza 2, sem a Kisvárda 2, sem a Deas, sem a DVSC 2 nem játszik majd szerdán, viszont ha jók az információim, akkor elképzelhető, hogy úgy tűnik, hogy a Nyíregyháza 2 Deac mérkőzés, ami egy rangadó lesz szintén, az egy nappal előrébb kerül szombatra és 17:30-ra, az meg eredetileg vasárnap 11 órára van kiírva. Na most vasárnap 11 órakor játszani, az megint az elég kemény és embert próbáló. Nem tudom, melyik a rosszabb egyébként, mert vasárnap 11-kor is már nagyon meleg van, de
2: hát nem lehetne 17, reggel 6-kor játszani?
3: Az igen, nagyjából maximum ezt lehet. Rengeteg észrevétel jött egyébként ezzel kapcsolatban, hogy a pályalocsolás ugye ezzel kapcsolatban is megjelent rendelet, hogy miért nincs, akkor miért nem játsszák műfüves pályákon ezeket. Hát ha valaki életében járt már műfüves pályán, az most javaslom, vagy még soha nem járt ilyenen, menjen csak el egy ilyen műfüves pálya mellett ilyenkor, gyakorlatilag ott ilyen 65 fok a hőmérséklet, amit nyom ki magából.
2: Igen, a betonnal vetekszik egyébként a műfű. Szóval,
3: hát szerintem még rosszabb, mert ilyen fekete színű granulátum van rajta, tehát a műfüvet nem úgy kell elképzelni, hogy az egy zöld fűszál és azonra hangálnak, hanem azon van egy gumi granulátum, ami fekete, ledarált gumi, és attól puha, és ettől lehet rajta játszani. Na most, amikor ez megszívja magát napközben, és elkezdi leadni aztán a hőt este, vagy délután, vagy bármikor, ugye sütötte a nap, tehát az csak ha állsz a pálya mellett, attól lefősz, nem hogy attól, hogyha még azon rohangálni kellene, szóval nem a műfüves pálya a megoldás ilyenkor. Nagyon nehéz tényleg ilyenkor a melegben bármit csinálni, de azt gondolom, a teremsportágok sincsenek sokkal jobb helyzetben, ott mondjuk nincs bajnokság még, tehát maximum az edzésen izzadnak, és hát ott akkor állsz meg, amikor akarsz, vagy úgy csinálod, hogy akarod, vagy el tudod tenni az időpontokat, az edzés időpontokat, akár mondjuk a focistáknál is átteszik a reggeli időpontra, kora reggel, 8 órától vannak most az edzések például, ami eredetileg mondjuk 10-kor lett volna sok esetben. Boldog Tamás, a nyíregyháziak edzője mondta, hogy az edzőtáborban Ausztriában pont akkor volt az első ilyen hőhullám, hogy ott is ugyanilyen meleg volt, tehát kvázi hozzászoknak valamelyest a játékosok, de hát azért más egy edzőmeccsen úgy teljesíteni, meg más utána a bajnoki mérkőzésen, ahol aztán tényleg mindent bele kell adni. Úgyhogy kitartás tényleg mindenkinek, aki sportol, aki pedig szabadtéren sportol, és csak ilyen szabadidős jelleggel, nekik meg azt javasoljuk, hogy amit te mondtál, inkább a reggeli órák, mert még azt mondhatnám, hogy vagy késő este, de sem igaz.
2: Tegap de nem, ahhoz nagyon késő este. Igen, tehát hogy éjfélkor menjen. Igen. Akkor inkább azt mondom, egy hajnal 5 óra.
3: Így van, tehát hogy menjen inkább korábban, kelljen korábban, vagy menjen és próbálkozzon vízisportokkal ilyenkor, akár az úszással, vagy vízparton, amit lehet, és ami nagyon veszélyes ilyenkor például a kerékpározás, nem, sokan nem gondolnák, ugyanis a menetszél valamelyest hűt, viszont rengeteget párologsz ki, tehát nagyon izzadsz, csak nem veszed észre. Ugyanez igaz a motorozásra is, beöltözve, sisakban mész, és most azt tanácsolják a szakemberek, hogy fél óránként álljanak meg, akik motorral közlekednek, és igyanak, mert nem veszik észre, kiszáradnak. Történt ebből a tragédia pont Németországban, az úriember 3 órán keresztül így motorozott, észre sem vette, mert hűtötte a menetszél, de közben pedig azért izzadt, tehát elpárolog azonnal az az izzadság, a kerékpárnál pedig ez fokozottan igaz, hiszen ott még tekernek, tekernek, tekernek is, tehát még égeti az energiát, még jobban izzad, úgyhogy aki kerékpárral közlekedik, az még jobban vigyázzon magára. Üzenjük a postásoknak, hogy kitartást.
2: Laci, köszönjük a jó tanácsokat és a sporthíreket, most pedig zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A Tisza kormány eláll a zuglói Bosnyák téri irodakomplexum megvásárlásától. Vizsgálják a kórházban maradt csecsemők sorsát. Hortobágyon zárul augusztus 8-án a Telekomosok fesztiválja. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden reggel 15 cm-es vízállást mért a fővárosban. A szakemberek további javulást várnak, a vízszint hétvégére a 38 cm-t is elérheti. A vízállás emelkedése segíthet a Paksi atomerőmű még működő turbinájának üzemben tartásában. Ez jelentősen megkönnyíti az ország energiaellátásának stabilitását a hőség idején. A Tisza kormány eláll a zuglói Bosnyák téri iroda komplexum megvásárlásától és visszaköveteli az előző kabinet által kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg, így a zárási feltételek csak nem fele nem teljesült. A kormányfő rámutatott, hogy a visszakövetelt összegből a teljes hazai hévflotta cseréje, vagy jelentős energiatároló kiépítése is megvalósítható lenne, bár hosszú jogi eljárásra számítanak, az állami szervek nem költöznek be az üresen álló épületekbe. Célvizsgálatot rendelt el a Szociális és Családügyi Miniszter a kórházban maradt csecsemők sorsrendezése érdekében. Kátai Németh Vilmos bejelentése szerint országosan több mint 320 gyermek rekedt a gyógyintézményekben, akik átlagosan több mint 105 napot töltenek ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a kórházak biztonságos átmeneti közeget nyújtanak számukra, a probléma érdemi megoldásához pedig a megelőzés és a gyermekvédelmi rendszer összehangolt munkája szükséges. A tárcel mellett kiemelt ügyként kezeli az önkéntesek segítségére épülő csecsemőringató program támogatását is. A kormánynak az ipari szereplőköz intézet felhívására reagálva várhatóan 30%-kal csökkenti energia felhasználását a debreceni CATL. A vállalat közlése szerint a szakembereik már a múlt héten megkezdték a takarékossági intézkedések bevezetését, aminek köszönhetően a debreceni gyár napi áramfogyasztása 20%-kal esett vissza, a végső cél pedig a 30%-os megtakarítás elérése. Bár az akkumulátor cellagyár még nem indult el, így az üzemfogyasztása alapvetően is alacsony. A minimálisan használt épületek hűtését leállították a közösségi helyiségekben, 26 fokra emelték a hőmérsékletet, és energiatakarékos üzemmódra állították a modulgyár berendezéseit. A Hortobágyon zárul augusztus 8-án a Telekomosok fesztiválja. A szezonzáró rendezvényen délután népi hagyományok, kézműves foglalkozások, vadasparki látogatás és kenuzás várja a látogatókat, a szerencsésebbek pedig vezetett terepjárós túrán fedezhetik fel a Nemzeti Park elzárt területeit. Estétől a zenei élményeké a főszerep, a színpadra lép a Felefánt és a Hiperkarma is, késő este pedig a fényszennyezéstől mentes pusztai égbolt alatt éjszakai csillagleste invitálják az érdeklődőket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében felhőtlen, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, esőnek semmi esélye sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami tovább növeli a melegérzetet. Napközben igazi hőségre kell készülni, a csúcsértékek elérik a 38-40 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine

Kísértetiesen emlékeztet egy régmúlt zenére. Out of My Head, ez volt Hypaton Norma Jane-nel közösen. Jó reggelt, szép délelőtt, 9 óra 15 perc van. És hát folytatódnak tovább nagy erőkkel a munkálatok vételkörzetünkben is, rengeteg útszakaszon, úgyhogy kitartást kívánunk az ott dolgozóknak. Tudom, hogy ezzel nem sokra mennek, de én gondolok rátok, mással hirtelen sajnos nem tudok segíteni. Bő folyadékbevitel, olyan jó látni egyébként azokat a szociálisan érzékeny embereket, akik ha nem csak a munkásoknak, de az útszélén átcsorgóknak, vagy hajléktalanoknak, vagy kéregetőknek, de tényleg ilyenkor étellel, itallal, főleg itallal szolgálnak, és gondolok itt alkoholmentesre. Úgyhogy ha tehetitek, akkor tényleg szálljátok már meg embertársaitokat, higgyétek el, hogy nagyon sokat segítene. Szóval ebben a hőségben is, mint bármilyen nagy bajban, azt gondolom az összetartás az rengeteget tud segíteni, és higgyétek el, hogy utána ti is jobban fogjátok érezni magatokat, ha már más, nem csak ezért is megéri. Debrecen, Kossuth utca, Batthyány között munkálatok zajlanak, vagy a csomópontjában, aztán a Burgundián hasonlóképpen lassabb a haladás, és szintén Debrecenben a Faraktár és a Vámospércsi csomópontnál kell nagyobb menetidőre számítani. Nyíregyházán pedig épül a körforgalom, nagyon várjuk annak az elkészültét, úgyhogy ott is forgalomkorlátozás, lassabb haladás, göröngyös útburkolat, mindezt a Vasvár és a Hímes csomópontjában. Bármilyen egyéb útinformációtok lenne, tárt karokkal várom, úgyhogy az SMS és Viber számunk a 0623 16 3000. Ma üzemanyagár változás nincs, a hétvégén viszont volt bőven, mint ahogy ezzel itt ma reggel a semmiből szembesültem, mint derültékből a villámlás. A 95-ös 620 körül van, a gázolaj pedig 660 fölött, úgyhogy ez megint nem annyira jó hír. Jó hír viszont, a kedves Dominikák is, domonkosok ünnepelhetnek, hiszen ők a mai névnaposok. Úgyhogy a kerti partival is csak óvatosan, ha tehetitek, akkor kerüljétek a napsütést. Este 8 után azt gondolom, hogy talán már egy szelidebb állapottal találkozhattok. Ma 38-39 fok is lesz. Egyébként 2017-ben, tehát azért idestova majd 10 éve volt 41,5 Békés Sámsonon, és hát a következő napokban is, amikor elérjük majd a 40 fokokat, arra azért volt példa, például a holnapi és holnap utáni napon mindkétszer Orosházán dőlt meg az évszázados melegrekord, egyszer 1985-ben, ja és a másik is az mindkét nap. Szóval azért, ha belegondolunk, 40 évvel ezelőtt is volt ilyen, de hogy mennyire hosszantartó hőhullámok voltak akkor, na mondjuk arra én már most nem emlékszem, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Arra viszont igen, hogy bekészítettünk ide egy Enrique dalt, jön egy 10 évvel ezelőtti Duelle Corazon, 4:10 után 3 perccel, ez pedig még mindig a Sunshine.

A 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, ha még esetleg valaki nem hallotta volna, itt volt velünk Shakira és a Die Die. 3:50 pedig továbbra is folytatódik a Sunshine Valent autóvadászata. Vételkörzetünkben bárhol felbukkanhat a következő hetekben is még az MG3-as, a kék színű crossover, ami tele van Sunshine-os motivummal, matricával, mindenhol jól látható és messziről telefonnal beolvasható QR kóddal rendelkezik, ami nagyban könnyíti és segíti akár a menet közbeni lefotózást és regisztrációt is. Mondom mindezt úgy, hogy ha az anyós ülésen utazol, és nem épp a kormányt fogod, mert vezetés közben semmiképpen ne tegyetek ilyen manővereket. Jó, rettentően balesetveszélyes. Szóval az MG3-at azt elviheti majd valaki, augusztus 28-án lesz mindennek a sorsolása, az eddig beérkezett, vagy addig beérkezett regisztrációk alapján, szóval még most sem késted le, és hát nem csak az autót viheted egy hétvégére, hanem az autóval együtt és másod magaddal elutazhattok Hajdúszoboszlóra a Hotel Aurumba egy pihentető wellness hétvégére. És hát például azért egy javaslat és egy jó tanács, hogy a Sunshine Facebook oldalát, ha követitek, akkor olykor-olykor találhatok információt is az autó helyzetéről, hollétéről. Szóval érdemes ezt is bekattintani, mint ahogy a sunshinefm.hu-n a hírekre is rákattanni, hiszen mindig a lehető legfrissebbekkel szolgálunk, és most is azért van mit a tejbe aprítani, van mire nézni, úgyhogy olvasgassatok ott is, meg hallgassatok jó zenét általunk.

0: Jimmy, Jimmy, Talk to Me című dalait a Sunshine-ban, 9 óra 47 perc van, további kitartást a mai forrósághoz, amennyiben tudtok, azért bőfolyadékbevitellel segítsétek szervezeteteket, és olykor azt szokták javasolni, hogy még egy-egy csipet sóval, egy-egy félkanál sóval is meg lehet támogatni a szervezetünket, ugye ilyenkor rengeteg sót veszítünk, és hát ugye itt ez a háztartás is felborul. Na, kérem szépen, mutatom már is, hogy mi történt ma reggel, aztán gyorsan visszakanyarodunk még egy gyors búcsúra.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
0: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Oh. Na most azon gondolkodtam, amíg filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika előzni. Néni, tessék már, itt bezék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
0: De várj, de Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
0: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
2: Leginkább az, hogy nem gyullad ki, meg nem lesz
0: most,
2: semmi baj.
0: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal, hogy álltak meg.
0: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a kispolszkijával, egy citromsárga kispolszkival, jól emlékszem, úgy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
0: kéne. De ez az üldözés közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt. Nem lehetett megjavítani, azt hiszem, el is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
0: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
0: Nem tudom, emlékeztek, nem mi lett velük, elkapták őket? Vagy...
2: Megvannak még, hogy van-e klíma a Szejcsentóban?
0: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es Korzán van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként megy, mint a golyó.
2: Az
0: és
2: igen.
0: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1.4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
0: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: A keltető ennyi volt, a hőség viszont sajnos folytatódik, tartsatok ki a következő három napban, pénteken lesz némi enyhülés, szombatra már érezhető is lesz, jövő héten pedig tapsolni fogunk a fülünkkel is, hogy csak 32-34 fok lesz. Szóval sok folyadék, és vigyázzatok az embertársaitokra, gyerekekre, kutyákra, macskákra, háziállatra, mindenkire, ne hagyjátok benne az autóban sem, ne legyen olyan, amiből sajnos tragédia is volt, hogy jaj, csak beszaladok ide, és addig a gyerek bennmarad, vagy a kutya bennmarad az autóban, de tényleg, mert tényleg csak 2 percre megyek, igen, csak bármi közbe jöhet, és a két percből akár sokkal több is lehet, és közben megvan a tragédia. Úgyhogy figyeljetek az utakon is, mert ilyenkor sokkal bódultabbak lehetnek. Hát nem, hogy egyesek, hanem kb. Mindenki. És arra is gondoljatok, hogy nem mindenkinek az autójában van klíma, nem mindenkinek a házában van klíma, nem mindenkinek volt pihentető az alvása, és nehogy az úton történjen valami. Na hát azt kívánom, hogy érjetek célba biztonsággal, ne okozzatok és ne szenvedjetek balesetet, de tartsatok a Sunshine-nal a folytatásban is, hiszen friss hírek, információk, 10-től pedig Váci Zoli magyar hangja, Glac Norbi érkezik, a keltetőből pedig búcsúzik Dankó Laci és Olasz Gabi. Szép napot mára, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni. 289 milliárd forintot kell visszafizetni a jogtalanul beszedett széndioxid kvótaadó miatt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A rendkívüli hőhullám és az országos energiakrízis miatt Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 2-a és 15-e között ideiglenesen lekapcsolják több városi épület, így a református nagy templom és a déri múzeum díszkivilágítását. Emellett a legtöbb köztéri szökőkútnál leállítják a látványtechnikai víz, fény és hangjátékokat. Az önkormányzat a lakosságot is a takarékosságra kéri, különösen a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban, a villamos energia rendszer stabilitásának megőrzése érdekében. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízellás és a szárasság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlát. A kormányzat már megkereste a nagy fogyasztókat, és megtiltották a sportpályák öntözését is.
3: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
2: Július utolsó napján életbe lépett az a jogszabály, amelynek értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal visszafizeti a széndioxid kvótaadót és annak kamatait az érintett vállalatoknak. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie, miután az Európai Unió bírósága jogsértőnek találta a visszamenőleg is megszüntetett adónemet. A visszafizetés a 2026-os költségvetés terheli, az érintett nagyvállalatok, mint a MOL vagy a nitrogénművek 90 napon belül nyújthatják be kérelmüket az összeg kiutalására. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a DKV ZRT a kormány augusztus 1-én bejelentett rendeleteivel összhangban. A Debreceni Közlekedési Társaság az elektromos autóbuszok töltését a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre ütemezi, a trolibuszokat pedig lehetőség szerint dízelüzemű járművekkel pótolja. A villamosok és trolik külső mosását visszavonásig felfüggesztették, a villamos pálya öntözését pedig heti két alkalomra korlátozták. A klimatizált helyiségekben legfeljebb 26 Celsius fokra hűtenek, míg a troli és villamos üzem telephelyein a csarnokvilágítást is a minimálisra csökkentették.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében felhőtlen, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, esőnek semmi esélye sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami tovább növeli a melegérzetet. Napközben igazi hőségre kell készülni, a csúcsértékek elérik a 38-40 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Marianna legfrissebbeket. 10 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg egy jó kis kedd. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert. Egész héten együtt repülünk a délelőttből a délutánba, úgyhogy jöhetnek az infóitok 0620 316 3000. Startolunk a Moving to the Sun-nal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: még, mert jó.
1: A TNT srácok, és ez volt tőlük az Ébren álmodtunk az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egy picit rátekintünk az orvos meteorológiára, ugyanis a hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sok pótlására. Mivel a hőmérséklet egyébként az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk, a szervezet egyre jobban elfárad. Mindezek mellett egyébként nagyon magas az UV-sugárzás, és hát ilyenkor mi mással is tudnánk védekezni, mint hogy fogyasszunk elegendő folyadékot, és figyeljünk oda a ruházatunkra is, hiszen ilyenkor inkább világosabb színeket válasszunk. Hogy viselitek egyébként ezt a nagy meleget? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Picit lelassulunk. Itt van Wiz Khalifa és Charlie Puth. Ez a See You Again.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Dr. Béres és a Mango Rice közösen. Ez volt az Ilyen ott várok rád, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Egy picit rákanyarodunk az egészségünkre, ugyanis ebben a rekkedő hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, ezért naponta igyunk elegendő vizet, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Lehetőség szerint egyébként kerüljük a tűző napot, például a déli órákban, ez ugye a 11 és 15 óra közötti sávot érinti, és viseljünk világos könnyű ruházatot, valamint fejfedőt. Figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre, mert ők fokozottan veszélyeztetettek ebben a hőségben. Ha szédülést, erős fejfájást, hányingert vagy rosszul létet tapasztalunk, azonnal keressünk hűvös helyet, pótoljuk a folyadékot, és szükség esetén forduljunk orvoshoz. Ezek lettek volna tehát a jó tanácsaim, és továbbra is várom azokat az infókat, hogy ki hogyan viseli ezt a rekkenő hőséget. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Éva Max-el megyünk tovább a folytatásban, akinek a frizurája egyébként egy teljesen véletlennek köszönhető, ugyanis hajvágás közben félbeszakította a műveletet, és annyira megtetszett neki ez a félhosszú frizura, hogy azt mondta, hogy ő innentől csak így hajlandó viselném. Ez lett egyébként az egyik védjegye is. Éva Max, Every Time I Cry, a kedd délelőttünkben.
0: Egészségpercek.

Shows. Ez volt tőlük a Walk With Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok hamarosan 11 óra, úgyhogy tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen augusztus 4-ére kedre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy jön hozzám majd a stúdióba Kata, aki hozza az asztrológiát, no megjátszom a kedvenceket, startolunk majd 11 óra után Katóval, ez lesz tőle a Turn the Lights Off.

0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akugyárakban. Új főszerkesztővel és új arcokkal indítja újra hírszolgáltatását az M1. Több szakaszon és gőzerővel zajlik a 33-as főút felújítása. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, a hatóságok augusztus 1-től a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden reggel 15 cm-es vízállást mért a fővárosban. A szakemberek további javulást várnak, a vízszint hétvégére a 38 cm-t is elérheti. A vízállás emelkedése segíthet a Paksi atomerőmű még működő turbinájának üzemben tartásában. Ez jelentősen megkönnyíti az ország energiaellátásának stabilitását a hőség idején. Új főszerkesztővel és megújuló képernyős csapattal indítja újra hírszolgáltatását az M1 augusztus 2. felében. A Duna Média Szolgáltató tájékoztatása szerint az M1 híradó szakmai irányítását Hajdu Gábor, a Mészáros csoporthoz tartozó Talentis Group korábbi kommunikációs szakembere veszi át. A közmédia közlése alapján a műsor a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén tér vissza a képernyőre, ahol csaknem 11 év után újra feltűnik Borsa Miklós is. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki Debrecen önkormányzata a tartós hőség és az asszály miatt. A hétfőtől visszavonásig érvényben lévő intézkedés értelmében tilos a zöld felületek ivóvízzel történő locsolása, a medencék feltöltése, valamint az autómosás és a szökőkutak üzemeltetése is. A döntés célja, hogy a vízhálózat túlterhelésének elkerülésével biztosítsák a lakosság számára a folyamatos ivóvízellátást. Több szakaszon és gőzerővel zajlik a 33-as főút csaknem 2,5 kilométeres debreceni belterületi szakaszának nagyszabású felújítása. A munkálatok keretében a BEM tértől a város határig teljesen kicserélik a kopóréteget, felújítják a buszmegállókat, valamint a föld alatti vízi közműveket is korszerűsítik. Bár a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton helyenként sávlezárásokra és korlátozásokra kell számítani, a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, a teljes szakaszt várhatóan az év végén adják át a forgalomnak. A csapadék hiányos időjárás és a kiszáradt gyepvegetáció miatt Debrecenben továbbra sem indokolt a zöld területek teljes rendszer szintű kaszálása. Debrecen önkormányzatának tájékoztatása szerint augusztusban kizárólag az öntözött pázsitokon, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók környékén, valamint a virágkarnevál helyszínein végeznek ütemezett nyírást a kiemelt használat és a kullancs veszély megelőzése érdekében. Ezen felül csak a közlekedés biztonsági szempontból indokolt részeken és a parlagfüves gyomos területeken intézkednek a szakemberek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében felhőtlen, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, esőnek semmi esélye sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami tovább növeli a melegérzetet. Napközben igazi hőségre kell készülni, a csúcsértékek elérik a 38-40 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket. 11 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, no meg a délelőtt utolsó órájába léptünk be. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Jöhetnek az infóitok 0620 316 3000. Üdítő zenék ebben az órában is. Katóvást tartalunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: lenni. És ez volt tőle az Azizám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 4-ére kedre is jósoltak a csillagok, úgyhogy én már át is adom neki a terepet. Jön Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos lendülete ma megállíthatatlan, így a legnehezebb szakmai kihívásokat érdemes még korra reggel elintéznie. A bika egy elhalasztott fizetési kötelezettség miatt kerülhet nehéz helyzetbe, de a gyors reakció és a józanész most megmenti a bajtól. Az ikrek szellemes érvelésével ma bárkit meggyőzhet, így kiváló ez a nap arra, hogy kényes témákat hozzon fel a felettesének. A rák úgy érezheti, hogy a rokonság túllép egy határt, ezért eljött a pillanat, hogy határozottan, de udvariasan kiálljon magáért. Az oroszlán új megvilágításba helyezhet egy elakadt projektet, amiért joggal várhatja el a megérdemelt elismerést. A szűz hajlamos arra, hogy mások helyett is dolgozzon, de figyeljen a testi jelzéseire, mert a szervezete pihenőt követel. A mérleg belső egyensúlyát felkavarhatja egy téves információ, ám ha megőrzi hidegvérét, gyorsan rávilágíthat az igazságra. A Skorpió eltökéltsége ma hegyeket mozgathat meg, de ügyeljen arra, hogy szigorúságával ne bántsa meg a gyengébb kollégákat. A nyilas tudásszomja csúcsfokon ég, így a mai nap tökéletes egy tanfolyam elindítására, vagy egy új szoftver kitapasztalására. A bak kitartó munkájának gyümölcse most kezd beérni, ami önbizalmat ad a folytatáshoz. A vízöntő merész ötletei meglepik a környezetét, de ne feledje, hogy a megvalósításhoz szövetségesekre is szüksége lesz. A halak hangulata hullámzó lehet a nap folyamán, ezért érdemes elkerülnie a felesleges vitákat és az energiavámpírokat.
1: Sunshine FM

Pujol, Topik és Arás hármasa. Ez volt tőlük a nagy sikerű I Adore You az előző percében itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánunk mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Picit rátekintünk az üzemanyagárakra, ugyanis a mai napon egyik üzemanyag típus beszerzési ára sem változik. Úgyhogy az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 617 forint per liter, míg a gázolaj 662 forint per liter. Hogy viselitek egyébként továbbra is ezt a nagy hőséget? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Kaigóval megyünk tovább a folytatásban. Itt van tőle már a

0: Mint hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és ez az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Hossz, és ez volt a Love Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy ismételten egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód a folytatásban, akkor az természetesen jöhet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000, délután pedig startolunk majd Miley Cyrus-szal. Ez lesz az End of the World.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen

0: Szlovák miniszterelnök. Augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre állt át az államigazgatás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
0: Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyers olajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a hormuzi szoros újbóli megnyitása és a nukleáris vita lezárása érdekében. A diplomáciai megállapodás esélye mellett az OPEC kitermelés növelése is enyhítette a piaci feszültséget. Szolidaritását fejezte ki és segítséget ajánlott fel Magyarországnak az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Robert Fico tájékoztatása szerint egyeztetett az energiaügyi miniszterrel és az erőművek vezetésével is a támogatás lehetőségéről. A lépésre azért volt szükség, mert a Duna kritikus szintű vízszint csökkenése miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. A hűtővíz hiánya miatti korlátozások a teljes hazai atomenergia termelést érintik. Az energiabiztonság megőrzése érdekében augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre áll át az államigazgatás, amely az adóhivatal működését is érinti. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben tartanak nyitva, a nem klímás kirendeltségeken azonban rövidített nyitvatartást lép életbe, és kizárólag 12 óráig várják az ügyfeleket. Az online felületeken, a NAV ügyfélportálján, valamint a 18-19-es telefonszámon hívható infóvonalon keresztül ugyanakkor a hőségriadó ideje alatt is folyamatos és zavartalan az ügyintézés. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében Debrecen önkormányzata. Augusztus 3-ától 6-ig a legmelegebb napokon 18 és 20 óra között a helyi lakosok díjmentesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor fel kell mutatni a lakcímkártyát és egy fényképes személyazonosító igazolványt. Jövőre is indít közvetlen járatokat Debrecenből a ciprusi Larnakára a Wizz Air. A menetrend szerinti gépek 2027-ben március végétől október végéig heti 2 alkalommal szerdánként és vasárnaponként szállítják majd az utasokat a földközi tenger 3. legnagyobb szigetére.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Luigi Longo személyében egy olyan kiválósággal bővült a Deac férfi futsal csapatának kerete, aki korábban már Magyarországon is letette névjegyét. A 30 esztendős brazil játékos a 2020-21-es idényben a Nyír Gyulajt erősítette, aztán 2021 és 24 között sikert sikerre halmozott a haladással. A szombathelyi gárda kulcsembereként minden évben duplázást ünnepelhetett, vagyis a Magyar Kupában és az NB1-ben is aranyéremmel gazdagodott. A Haliban eltöltött sikeres időszakot követően külföldön is szép eredményeket ért el. Elég csak arra gondolni, hogy tavaly a belga Anderlecht, idén pedig az azerbajdzsáni Aras színeiben lett bajnok. Az új szerzemény az MLS adatbankja szerint eddig 77-szer volt eredményes tétmérkőzésen hazánkban. Ez a gólszám augusztustól debreceni mezben nőhet. A rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal intézkedéseket vezetett be. A labdarúgók, a sportszakemberek, a mérkőzéseken közreműködők és a nézők egészségének védelme érdekében. Ennek értelmében egy héttel elhalasztják az NB3 második fordulóját, így az eredetileg augusztus 5-ére kiírt Deac Tarpa összecsapást is később, augusztus 12-én szerdán 17:30-tól rendezik. A tervek szerint a Nyíregyháza 2 Deac találkozót pedig egy nappal korábban, szombaton 17:30-tól rendezik. Az élvonalban is van változás, a Lokiszpari keleti rangadót az eredeti időpontnál 2 órával korábban, azaz vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik a Nagyerdei stadionban. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Debrecen térségében felhőtlen, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, esőnek semmi esélye sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ami tovább növeli a melegérzetet. Napközben igazi hőségre kell készülni, a csúcsértékek elérik a 38-40 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.
2: Sunshine.

0: Taylor Swift, és ez volt tőle The Fate of Ophelia-m az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk a katasztrófa védelem perceire, ugyanis itt van már velem a vonal túlvégén Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt az elmúlt 24 órában?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Rengeteg vonulása volt a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltóknak hétfőn, már kora reggel egy balesetnél kezdtek. A 42-es számú főúton Berettyóújfalu falu közelében 4 jármű ütközött össze, 2 személyautó, 1 teherautó és 1 kis busz. A tűzoltók átvizsgálták, illetve áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig végül 4 ember szállított a helyszínről kórházba. Kigyulladt egy kamionnak a kereke, majd átterjedt a tűz a rakományra is, az M35-ös autópályán, a Hajdúböszörményi pihenőnél, emiatt is riasztották a tűzoltókat, akik végül 4 vízsugárral határolták körbe a lángokat. Szintén járműtűz volt Debrecen határában, egy személyautó motortere égett, ott a debreceni tűzoltók avatkoztak be egy vízsugárral, szerencsére senki sem sérült meg. Ezután műszaki mentésre vonultak az egységek, fát vágtak Debrecenben, a Sebezzúban, illetve Balmazújvárosban is. Ezek a kidőlt fák, illetve lehasadt ágak a közlekedést veszélyeztették, ezért kellett azokat eltávolítani. Nagyon sok szabadtéri tűz volt, vonultak az egységek Hajdú-Hadházra, ott 4 hektáron égett az avar, volt még tűz Pocsajban, ott a kabai önkéntesekre is szükség volt a hivatásos egységek mellett, illetve volt még Balmazújvárosban is nagy tűz Tétlenben, ott is tartó égett, oda is az önkéntes tűzoltókat is riasztották, hogy végül kéziszerszámokkal, illetve vízsugárral számolták fel a tűzoltók ezeket a szabadtéri tüzeket. Később riasztották az egységeket 2 családi házhoz is, mert bejelzett a szénmonoxid érzékelő a fürdőszobában. Először Nagyhegyesre vonultak a tűzoltók, méréseket végeztek, melyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét, majd ezután Derecskére is hasonló riasztás érkezett, ott is méréseket végeztek a tűzoltók, szintén megjelent a levegőben a veszélyes gáz, emiatt átszellőztették a tűzoltók az épületeket, illetve a gázszolgáltató ezeket a gázkazánokat idéglenesen kizárta a rendszerből. Szerencsére nagyon hamar jelzett mind a 2 érzékelő, így személysérülés nem történt egyik esetben sem. Végül egy társasházhoz vonultak a debreceni tűzoltók az Egyetem sugárútra, ott egy lakásban kigyulladt éjszaka egy villanyóra, a tűzoltók végül forralóltóval fékezték meg a lángokat.
0: Köszönjük szépen Nóra, eseménymentes napot és kitartást kívánunk nektek ebben a rekkenő hőségben.
1: Köszönjük szépen.

0: utcák és közterek.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: A Kossuth utca, Batthyány utca kereszteződésében még továbbra is tartanak a munkálatok, illetve a Burgundy a Csapó utca felüli részénél is tovább tart a munkálat, és ott 30 km-es sebességkorlátozást vezettek be. A Faraktár, Vámos, Pércsi, Budai Nagyantal kereszteződésében még mindig tartanak, egy kicsit elhúzottak a munkálatok, balesetmentes közlekedés kíván.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Honey Beast, és ez volt a Paulinával közös Tele a szívem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok hamarosan egy óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egy óra után tartalom majd Kashmirral.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: 289 milliárd forintot kell visszafizetni a jogtalanul beszedett széndioxid kvóta adó miatt. Szekeres Pál veszi át Orbán Balázs parlamenti mandátumát a Fidesz frakciójában. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében az önkormányzat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Július utolsó napján életbe lépett az a jogszabály, amelynek értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal visszafizeti a széndioxid kvóta adót és annak kamatait az érintett vállalatoknak. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az államnak 289 milliárd forintot kell visszatérítenie, miután az Európai Unió bírósága jogsértőnek találta a visszamenőleg is megszüntetett adónemet. A visszafizetés a 2026-os költségvetés terheli, az érintett nagyvállalatok, mint a MOL vagy a nitrogénművek 90 napon belül nyújthatják be kérelmüket az összeg kiutalására. Egy parlamenti bizottsági meghallgatás felvételével emlékeztet a Tisza párt az országot érintő súlyos vízhiány előzményeire. A közösségi médiában megosztott decemberi videón Lázár János korábbi miniszter elismerte, hogy az országból kiengedett édesvíz mennyisége tarthatatlan állapotokat eredményez, és a probléma súlyával a kormányzatban is tisztában voltak. A volt tárcavezető már akkor brutális vízhiányról és a hatékony döntések elmaradásáról beszélt, ami a jelenlegi szályos időszakban és a Duna rekord alacsony vízállásánál vált különösen kritikussá. Szekeres Pál veszi át Orbán Balázs parlamenti mandátumát a Fidesz frakciójában. A paralimpiai bajnok vívó az első olyan sportoló a világon, aki az épp tőrözők között olimpiai, a kerekesszékes mezőnyben pedig paralimpiai érmet is szerzett. Szekeres Pál 1998 óta vesz részt a közéletben, helyettes államtitkárként és miniszteri biztosként. 2024-től pedig európai parlamenti képviselőként dolgozott. EP mandátumáról augusztus végével mond le, így a szeptemberi bejelentést követően ő lesz a Magyarországgyűlés első kerekesszékes képviselője. A vidéki városok közül már Debrecennek a legerősebb az ipara a helyi iparűzési adóból származó bevételek alapján. A legfrissebb adatok szerint a Városháza adóbevétele eléri a 38,2 milliárd forintot, amellyel Debrecen megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet is. Az egylakosra jutó adóalap tekintetében a település több mint 260%-os növekedést ért el az elmúlt évtizedben, ami a nagyvárosi mezőny legmagasabb bővülési üteme. Ingyenes strandolással segíti a debrecenieket a kánikula elviselésében Debrecen önkormányzata. Augusztus 3-ától 6-ig a legmelegebb napokon 18 és 20 óra között a helyi lakosok díjmentesen használhatják az Aquaticum Debrecen strandot. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor fel kell mutatni a lakcímkártyát és egy fényképes személyazonosító igazolványt. A tartós hőséghelyzet miatt a tervezetnél korábban bezárt a debreceni sportuszoda. Az üzemeltető döntése alapján a lakossági zárást augusztus 4-ére hozták előre. Az intézkedéssel 4 nap alatt mintegy 400 köbméter vezetékes ivóvizet takarítanak meg. A létesítmény a karbantartás után várhatóan augusztus 31-én nyit újra.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára van kilátás szerdán, csapadék sehol sem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 41 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Egy óra után is csak jó zene itt a Sunshine on, meg a Juice utolsó órája. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert. 56 percen keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban. 0620 316 3000. Startolunk Kashmirral. Itt van tőle a White Ride.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a

0: Curtis és Charlie. Ez volt tőlük a Maradunk végig, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, a pókember rekord sűrűségű hálót szőtt a mozik köré. Na de, hogy ez mit is takar? Már az előzetes becslések is azt jelezték, hogy az új pókember, a vadonatúj nap elképesztően népszerű lesz, de Tom Holland és Zendaya közös kalandja minden várakozást felülmúlt. Tulajdonképpen egyébként nincs olyan jegybevételi rekord, ami ne dőlt volna meg az elmúlt forró hétvégén. Az már biztos, hogy a szerdán mozikba került filmre, hazánkban vasárnap éjfélig 205.919 darab jegyet adtak el. Ami a legfontosabb, a Pók új kalandja ezzel minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudhatja maga mögött. Ekkora jegybevételt még soha semmilyen film nem hozott az első hétvégén a gyártóknak. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu. Ti láttátok már egyébként az új Pókember filmet? A leírások alapján egyébként érdemes megnézni. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a Keltetőben Olasz Gabinál és Dankó Lacinál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés?
3: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
3: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket? Vagy...
2: Megvannak még, hogy van-e klíma a Szejcsentóban?
3: Igen, tehát hogy eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy, mint a golyó.
2: Az
3: és
2: igen.
3: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1.4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
3: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Mit válaszol egy férfi, ha a felesége végre elutazik, és a nyakába szakad a szabadság? Hát azt, hogy ne most, drágám, és azonnal beindítja a Bundaszalon legtitkosabb randi terveit. Augusztus 7-én pénteken este 8:30-kor Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon egy fergeteges félreértésekkel teli bohózat veszi kezdetét, ahol a Hódító Gilbert és az imádnivalóan Balfék Arnold garantáltan a feje tetejére állítja a várost. Készülj fel egy olyan fergeteges vígjátékra, ahol a kacér nők és a pánikoló férfiak lavinaként zúdítják rád a poénokat. Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburu teraszon.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Ez Siren, és ez volt a Sapphire az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok hamarosan 2 óra, úgyhogy ez egyetlen egy dolgot jelent. Én innentől átadom a terepet a délután házigazdájának, méghozzá Kondor Rolinak, aki itt is van a stúdióban. Hello, Roli!
1: Megtalálok még!
0: Hoppá! Tudom, hogy ennyi. Na, nem erre vagyunk kíváncsiak. Mi
1: újság? Éppen vágom a serpesztet, így emiatt ilyen fajta zenék vannak a fülemben. Minden rendben van. A következő 4 órában majd hozom a rengeteg fantasztikus, hősítő zenét, hozom az útinfókat is, illetve játék is lesz majd 3 óra után. Ugye most is valaki hazavieti az Oszis Burger Sunshine menüjét.
0: Roli, jó műsor!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Együttműködést ígért a hatóságokkal Hankó Balázs. Talán pénteken fellélegezhetünk, változás jön az időjárásban. Szeptember 1-től indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás Magyarországon. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Közleményben ígérte együttműködését a hatóságokkal Hankó Balázs volt kulturális miniszter, miközben politikai nyomásgyakorlásra panaszkodik a nemzeti kulturális alap körüli botrány kapcsán. A politikus hangsúlyozta, hogy nem követette el bűncselekményt, nem próbál elszökni, és megalapozatlannak tartaná az esetleges letartóztatását. A Fidesz frakció reagálásában szintén visszautasította, hogy a büntető eljárás eszközeit politikai célokra használják fel, és aránytalannak nevezte az ügyben korábban alkalmazott kényszerintézkedéseket. Az előrejelzések szerint pénteken talán fellélegezhetünk, egy hideg front érkezik, amely 7-8 fokkal hűvösebb levegőt hoz, véget vetve a 40 fok körüli extrém hőségnek. Szerdán és csütörtökön még 40-42 fokos csúcsértékek várhatók, ám szombatra már 28 és 33 fok közé szelídül a meleg. A lehűlést erős helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri, országos esőre viszont nincs kilátás, csupán szorványos záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szeptember 1-től indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás Magyarországon, amely a kézi és számítógéppel előállított nyugtákra egyaránt vonatkozik. Az adatokat a kiállítástól számított 3 napon belül adómértékenkénti bontásba kell elküldeni az adóhivatalhoz, az e-pénztárgép applikáción, a Kobak portálon vagy a gépi interfészen keresztül. A NAV december 31-éig tartó 4 hónapos türelmi időszakot biztosít, így a mulasztásért csak 2027. január 1-től szabnak ki bírságot. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, a hatóságok augusztus 1-től a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is. Súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházban maradt csecsemők sorsrendezése érdekében. Kátai Németh Vilmos bejelentése szerint országosan több mint 320 gyermek rekedt a gyógyintézményekben, akik átlagosan több mint 105 napot töltenek ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a kórházak biztonságos átmeneti közeget nyújtanak számukra, a probléma érdemi megoldásához pedig a megelőzés és a gyermekvédelmi rendszer összehangolt munkája szükséges. Tárcel mellett kiemelt ügyként kezeli az önkéntesek segítségére épülő csecsemőringató program támogatását is. Felfüggeszti a Mondiner Print heti lapjának kiadását a lapot kibocsátó Novum Non-Profit ZRT. A szerkesztőség tájékoztatása szerint az újság ezen a héten már nem jelenik meg a standokon, így a július 30-ai kiadás volt a 2019. szeptemberében indult nyomtatott heti lap utolsó száma. A szerkesztőség köszönetet mondott a vásárlóknak és az előfizetőknek az elmúlt 7 év támogatásáért.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 40 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, Norbinak köszönjük szépen az elmúlt órákat, Mariannának pedig a legfrissebbeket. Indul a keddi Sunshine, délután várom a friss útinfókat, anomáliákat 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Olivia Dean sikerével, Sola So Easy.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ingyen sörna meg világbéke, mostantól nekünk kiáll végre, viszlát főni vár a négy égtáj innen.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ebben a nagy melegben forduljunk rá ma is a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, balansznap van, ez most arra emlékeztet, hogy nem mindig az visz minket előre, hogy ha még jobban ráfeszülünk valamire, néha pont az a segít, hogyha megállunk egy másodpercre, és megnézzük, miből van túl sok, és miből van túl kevés az életünkben. Ma érdemes figyelni a mértékre, a munkában, a döntésekben, a beszélgetésekben, valamint saját magunkkal szemben is. Nem kell mindent tökéletesen egyensúlyba hozni, de már az is sokat számít, hogyha nem billenünk el teljesen egyik irányba sem. Köszönjük szépen a mai kis praktikákat, valamint tanácsokat. Ezek a sikernaptárunk mai kis összeszenetei Liszkai Judit jó voltából.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Köszi Tomi a Vibert, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Kert utcán látta a rendőröket dolgozni. A 4-esen Újfehértónál szintén trafiznak, illetve Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Faragtár utcán. Én pedig várom az egyéb infókat egészen este 8-ig 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Maroon 5 és a One More Night egy igazi kis kocsikázó zene itt a délutánunkban. 3 órához érkeztünk, és ha már kocsikázás, akkor nagyon fontos, hogy tovább pörög a Sunshine Valent autó, folyamatosan járja a régiónkat, Nyíregyháza, valamint Debrecen vonzás közvetít. Egy kék kis MG-ről van szó, hogyha esetleg pont szembe találkozol vele, akkor mindenképp fotózz le, és a QR kód segítségével pedig töltsd fel a weblapunkra. Ennyire egyszerű a játék, és hamarosan pedig sorsolunk majd, a nyeremény pedig nem más, mint a Hotel Aurum jó voltából egy wellness hétvége, egy egész hétvégés tesztvezetéssel egybekötve. További infók a Facebookon, a következő óránkat pedig elsőként majd Alex Warren nyitja, mindjárt a Soul of Fever Dream.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb 25 nagykövet megbízatásának megszüntetését kezdeményezte a külügyminiszter. Áramkimaradás esetén a legtöbb lakossági napelemes rendszer is leáll. A tartós hőség a gyógyszerek minőségét és hatásosságát is veszélyezteti. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Összesen 25 nagykövet külképviseleti vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte Orbán Anita külügyminiszter, a legfrissebb magyar közlöny szerint. A visszahívások olyan kulcsfontosságú állomáshelyeket érintenek, mint a washingtoni, a brüsszeli, a londoni és a moszkvai misszió. A döntés a külügyi tárca korábbi tájékoztatása alapján egy szélesebb körű szakmai megújulás része, amelynek keretében már június végén is 37 diplomata megbízatását szüntették meg a hatékonyabb nemzetközi érdekérvényesítés érdekében. Áramkimaradás esetén a legtöbb lakossági napelemes rendszer biztonsági okokból automatikusan leáll, így a háztartások nem tudják hasznosítani a saját termelésű áramot. Az invertereknek ugyanis szükségük van a központi hálózat feszültségi jelére a működéshez, emellett a hálózatra visszatápláló rendszerek lekapcsolása a hálózatot javító szerelők életvédelmét szolgálják. A kivételt kizárólag a speciális hibrid inverterrel, akkumulátorral és szigetüzemi leválasztóval szerelt rendszerek jelentenek, ezek aránya azonban jelenleg minimális a hazai házaknál. Kiderült, milyen összegeket költött el a várkapitányság a Karmelita Kolostor belső építészeti elemeire és bútorzatára. A Magyar Hang közérdekű adatigénylése nyomán ismerté vált adatok szerint a bútorokat közbeszerzés nélkül 151 millió forintért gyártatták le, miközben a világításra 266 milliót, az átalakított rendezvényterem orgonájára pedig 270 millió forintot fordítottak. A beszerzések között szerepel még egy 179 milliós fest, valamint egy csaknem 50 millió forintos herendi porcelánkészlet is. Energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a DKV ZRT a kormány augusztus 1-én bejelentett rendeleteivel összhangban. A Debreceni Közlekedési Társaság az elektromos autóbuszok töltését a kritikus 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre ütemezi, a trolibuszokat pedig lehetőség szerint dízelüzemű járművekkel pótolja. A villamosok és trolik külső mosását visszavonásig felfüggesztették, a villamos pálya öntözését pedig heti két alkalomra korlátozták. A klimatizált helyiségekben legfeljebb 26 Celsius fokra hűtenek, míg a troli és villamos üzem telephelyein a csarnokvilágítást is a minimálisra csökkentették. A tartós hőség nem csak az emberi szervezetet, hanem a gyógyszerek minőségét és hatásosságát is veszélyezteti a megfelelő tárolás hiányában. A tűző napon vagy felmelegedett autóban felejtett készítményekben gyorsan felborulhat a kémiai egyensúly, ami miatt a szerek még a lejárati idő előtt használhatatlanná válhatnak. Dr. Szalóki Katalin gyógyszerészeti szakértő kiemelte, a készítményeket hőingadozástól védett hűvös helyen, például a kamrában célszerű tartani, hűtőszekrénybe kizárólag azokat a gyógyszereket szabad tenni, amelynek a tájékoztatójában az az utasítás szerepel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára van kilátás szerdán, csapadék sehol sem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 41 fokot is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Debrecenben legyünk körültekintőek a Csopó utcán, Nyíregyházán, pedig a Tiszavasvári inkorában onnan kaptam jelzést, hogy a rendőrök várják a szabálytalankodókat. Hello mindenkinek! Marianna, köszönjük szépen a friss infókat. 3 múlt már 4 perccel, mindjárt kódjáték jön, elsőként pedig Alex Forennel kezdünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine

Avicii és a Waiting for Love a Sunshine FM-en a délutánunkban. Hello mindenkinek, játékkal folytatjuk. Kaparítsd meg ma te az Oasis Burger Sunshine menüjét. A nyerőszám a 4-es, ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor küldd el most a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen. 20 3 16 3000. Sok sikert!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A következő percekben pedig meghallgatjuk, hogy mit jósolnak nekünk a csillagok, kivel szabad beszélgetnünk, kivel nem is, kitől kell majd tartanunk. Ezekről is kapunk felvilágosítást Katától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos lendülete ma megállíthatatlan, így a legnehezebb szakmai kihívásokat érdemes még korra reggel elintéznie. A bika egy elhalasztott fizetési kötelezettség miatt kerülhet nehéz helyzetbe, de a gyors reakció és a józanész most megmenti a bajtól. Az ikrek szellemes érvelésével ma bárkit meggyőzhet, így kiváló ez a nap arra, hogy kényes témákat hozzon fel a felettesének. A rák úgy érezheti, hogy a rokonság túllép egy határt, ezért eljött a pillanat, hogy határozottan, de udvariasan kiálljon magáért. Az oroszlán új megvilágításba helyezhet egy elakadt projektet, amiért joggal várhatja el a megérdemelt elismerést. A szűz hajlamos arra, hogy mások helyett is dolgozzon, de figyeljen a testi jelzéseire, mert a szervezete pihenőt követel. A mérleg belső egyensúlyát felkavarhatja egy téves információ, ám ha megőrzi hidegvérét, gyorsan rávilágíthat az igazságra. A Skorpió eltökéltsége ma a hegyeket mozgathat meg, de ügyeljen arra, hogy szigorúságával ne bántsa meg a gyengébb kollégákat. A nyilas tudásszomja csúcsfokon ég, így a mai nap tökéletes egy tanfolyam elindítására, vagy egy új szoftver kitapasztalására. A bak kitartó munkájának gyümölcse most kezd beérni, ami önbizalmat ad a folytatáshoz. A vízöntő merész ötletei meglepik a környezetét, de ne feledje, hogy a megvalósításhoz szövetségesekre is szüksége lesz. A halak hangulata hullámzó lehet a nap folyamán, ezért érdemes elkerülnie a felesleges vitákat és az energiavámpírokat.
1: Nagyon köszönjük a négyes a mai nyerő szám, várom még a jelentkezéseket. BTS Dynamite, ezzel pörög tovább a délután.
0: Sunshine FM.

Szigala és a Riptide a Sunshine délutánban 16 óra mindjárt így friss közlekedési információkkal, valamint hírekkel folytatjuk majd, előtte azonban a mai játékunkra is pontot teszünk. A 4-es volt a nyerőszám, köszönöm szépen, hogy ma is ebben a nagy melegben ennyire aktívak voltatok, a gépünket pedig azonnal munkára bírom, és Renátának pedig gratulálunk, az Oasis Burger Sunshine menüje ma az övé, jó étvágyat, és holnap majd ugyanúgy 3 és 4 óra között pörög tovább a játék. A következő órában pedig a kiváló zenék, kezdünk elsőként Ray Daltonnal, a híreket követően szól majd a Blood Running.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen csökkent.

0: az államigazgatás. 30%-kal csökkenti energiafelhasználását a debreceni CETL. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyersolajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a hormuzi szoros újbóli megnyitása és a nukleáris vita lezárása érdekében. A diplomáciai megállapodás esélye mellett az OPEC kitermelés növelése is enyhítette a piaci feszültséget. Az energiabiztonság megőrzése érdekében augusztus 3-ától 5-ig otthoni munkavégzésre áll át az államigazgatás, amely az adóhivatal működését is érinti. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben tartanak nyitva, a nem klímás kirendeltségeken azonban rövidített nyitvatartást lép életbe, és kizárólag 12 óráig várják az ügyfeleket. Az online felületeken, a NAV ügyfélportálján, valamint a 18-19-es telefonszámon hívható infóvonalon keresztül, ugyanakkor a hőségriadó ideje alatt is folyamatos és zavartalan az ügyintézés. A kormánynak az ipari szereplőköz intézet felhívására reagálva várhatóan 30%-kal csökkenti energia felhasználását a debreceni CETL. A vállalat közlése szerint a szakembereik már a múlt héten megkezdték a takarékossági intézkedések bevezetését, aminek köszönhetően a debreceni gyár napi áramfogyasztása 20%-kal esett vissza, a végső cél pedig a 30%-os megtakarítás elérése. Bár az akkumulátor cellagyár még nem indult el, így az üzemfogyasztása alapvetően is alacsony. A minimálisan használt épületek hűtését leállították a közösségi helyiségekben, 26 fokra emelték a hőmérsékletet, és energiatakarékos üzemmódra állították a modulgyár berendezéseit. Bár a magyar lakosság széles körben használja a hazai digitális egészségügyi rendszereket, a felhasználók számára mégsem alkotnak egységes hálózatot az egyes felületek. A PwC felmérése szerint az EST lakossági portált a megkérdezettek 83%-a, az egészségablak alkalmazást pedig több mint kétharmada ismeri és használja, azonban a szolgáltatások széttöredezettek. A szakértők szerint a jelenlegi reaktív felületek helyett egy proaktívabb, egységes rendszerre van szükség, amely végigkíséri a betegeket a teljes ellátási folyamaton. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiakrízis miatt Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetést tartott a pártok képviselőivel a Sándor palotában. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón a kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása és ivóvíz ellátása stabil, a lakosság és a vállalatok fogyasztás csökkentése pedig jelentősen segít a helyzet kezelésében, hozzátette, felkészültek a legkritikusabb napok kihívására. Is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára van kilátás szerdán, csapadék sehol sem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 41 fokot is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: korlátozzák a nagyfogyasztású berendezések működését.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szerdán folytatódik a száraz napos idő, Nyíregyháza térségében legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A szél mérsékelt marad, így a hőséget nem hűsíti érdemi légmozgás. Délutánra 38 és 40 fok közé perzselődik fel a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Csodás keddélutánt kívánok mindenkinek, Mariannának pedig köszönjük szépen a friss infókat. 4 múlt már 4 perccel, rengeteg jó zenével készülök ebben az órában is, valamint rengeteg friss információval, így érdemes ma is velem rádiózni. Kezdünk elsőként Roy Daltonnal, én a Blood Running.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

felül a képlet. Ráncok a szemem alatt, sokan panaszkodunk erre, ez volt az FLM formáció a Sunshine délután bannerunk. Csak jó zene szól, és képzeljétek, a hőség, valamint az ivóvízellátási problémákról szóló hírek miatt országszerte jelentősen megnőtt az ásványvíz iránti kereslet. Az emberek nagy mennyiséget vásárolnak, a kereskedők szerint azonban nincs oka pánikra, az ellátás folyamatos és az általános ásványvíz hiány sem várható, így nem érdemes ilyen fajta vásárlást végrehajtani, mint annó a Covid idején, hogy mindenki budipapírt vásárolt. Lóénekel, ez a Get Lucky a délutánban.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Vigyázz magadra, jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Köszönöm szépen Árpi Viberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán látta korábban a rendőröket a debreceni úton. Érdemes megfontoltsággal közlekedni. És Debrecenben is várják a szabálytalankodókat. Korábban a Vághújd utcáról kaptam jelzést, illetve legyünk megfontoltak a Mikepércsi úton is. Egyéb infókat pedig este 8-ig várok, 0620 316 3000. Riebb érkezik Kínával és Szessel, ez a Rock My Body.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Ez volt a Turn the Lights Off a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és a túrához érkeztünk. Sokan pedig tömegközlekedéssel utaznak A pontból B pontba, ezért a MÁV csoport munkatársai palackozott vizet osztanak a nagyobb állomásokon, köztük Nyíregyházán, valamint Debrecenben is. Így, hogyha esetleg, ne adj Isten, víz nélkül indulnánk el, akkor a MÁV munkatársai ebben is tudnak nekünk segíteni. További infók a sunshine.hu-n, Kaigo, Khalid és Griffin hármasával pedig lendítjük az utóránkat, mindjárt szól a szém.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kibertámadásért a Magyar Államkincstárt. Tízezrek élhetnek hamis biztonságérzetben a nők 40 kedvezményes nyugdíjprogram kapcsán. Konferenc fizikus lett a Debreceni Egyetem tudományos elnöke. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kibertámadásért a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. Tízezrek élhetnek hamis biztonságérzetben a nők 40 kedvezményes nyugdíjprogram kapcsán egy szakértői figyelmeztetés szerint. A jogosultság feltételeként előírt 40 évbe ugyanis nem számít bele minden szolgálati idő, így például a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok vagy a munkanélküli ellátások időszaka sem. Emellett a kötelezően előírt 32 év kereső tevékenység igazolása is komoly papírmunkát igényel. A szakemberek arra intik az érintetteket, hogy az ügyfélkapunk keresztül mielőbb ellenőrizzék a hivatalos nyilvántartást a meglepetések elkerülése érdekében. 5 éves mandátummal 2026. július 1-től Kun Ferenc fizikus, az MTA rendes tagja látja el a Debreceni Egyetem újonnan létrehozott tudományos elnöki posztját. Az újjászervezett tudományirányítás és az ősszel felálló tudományos főigazgatóság célja a kutatási teljesítmény, a nemzetközi láthatóság és a társadalmi-gazdasági hasznosulás növelése. A három igazgatóságból álló új struktúra kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést, a központi kutatási infrastruktúra hatékonyabb kihasználását, valamint a mesterséges intelligencia felelős és etikus kutatási alkalmazását. A kormánynak az ipari szereplőköz intézet felhívására reagálva várhatóan 30%-kal csökkenti energia felhasználását a debreceni CATL. A vállalat közlése szerint a szakembereik már a múlt héten megkezdték a takarékossági intézkedések bevezetését, aminek köszönhetően a debreceni gyár napi áramfogyasztása 20%-kal esett vissza, a végső cél pedig a 30%-os megtakarítás elérése. Bár az akkumulátor cellagyár még nem indult el, így az üzemfogyasztása alapvetően is alacsony. A minimálisan használt épületek hűtését leállították a közösségi helyiségekben, 26 fokra emelték a hőmérsékletet, és energiatakarékos üzemmódra állították a modulgyár berendezéseit. A Hortobágyon zárul augusztus 8-án a Telekomosok Fesztiválja. A szezonzáró rendezvényen délután népi hagyományok, kézműves foglalkozások, vadasparki látogatás és kenúzás várja a látogatókat, a szerencsésebbek pedig vezetett terepjárós túrán fedezhetik fel a Nemzeti Park elzárt területeit. Estétől a zenei élményeké a főszerep, a színpadra lép a Felefánt és a Hiperkarma is, késő este pedig a fényszennyezéstől mentes pusztai égbolt alatt éjszakai csillagles invitálják az érdeklődőket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is zavartalan napsütésre és igazi kánikulára van kilátás szerdán, csapadék sehol sem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 41 fokot is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A dominikákat csókoltatjuk, és nagypacsi a domonkosoknak, ők ünnepelnek ma, így augusztus 4-én, ez pedig még mindig a délután ma velem, ez pedig még mindig a délután Kondor Olanddal, egészen 8-ig együtt rádiózzunk, várom a friss útinfukat is, 0620-316-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: somebody else.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mit érdemes tudnunk a nyugdíj megtakarításról? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Hát egyre többször hallunk arról, hogy mire mi nyugdíjasok leszünk, már nem lesz nyugdíj sem. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki szeretne biztosra menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításokban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarítást. Is, a konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. És hogy miért jó egy ilyen biztosítás, számtalan előnye van, egyedi igényekre szabható befektetési formák, akár garantált hozammal, a biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, azaz évente maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető, ami még fontos, hogy a nyugdíjbiztosítás adó és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, így a kifizetés gyors és egyszerű lehet a megjelölt kedvezményezettek részére, illetve nyugdíjba vonulás ekkor választható konstrukció, hogy egy összegben kérjük a megtakarított összeg kifizetését, vagy mondjuk havi fix összegekben, gyakorlatilag az állami nyugdíj kiegészítésére.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a szejcsentós üldözés?
5: Hát az óriás.
4: Az még azért mindent visz.
5: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket? Vagy...
4: Megvannak még, hogy van-e klíma a szejcsentóban?
5: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy, mint a golyó.
4: Az
5: és
4: igen.
5: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
4: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
5: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyagmutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Iva Max sikere a Sunshine FM-en, ez volt a Spotify, és már is ráfordulunk a legfrissebb program kínálatokra. Érdemes elővenni a naptárat és jegyzetelni. Szia, Kata!
3: Szia, Roli! Mit válaszol egy férfi, ha a felesége végre elutazik, és a nyakába szakad a szabadság? Hát azt, hogy ne most, drágám, és azonnal beindítja a Bundaszalon legtitkosabb randi terveit. Augusztus 7-én pénteken este 8:30-kor Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon egy fergeteges félreértésekkel teli bohózat veszi kezdetét, ahol a hódító Gilbert és az imádnivalóan balfék Arnold garantáltan a feje tetejére állítja a várost. Készülj fel egy olyan fergeteges vígjátékra, ahol a kacérnő és a pánikoló férfiak lavinaként zúdítják rád a poénokat. Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagyragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos szamburú teraszon. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Köszönjük szépen, további programtippeket pedig érdemes szemezgeti majd a sunshine.hu-n.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Olivia Dean és a Man I Need a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, így jön a térségi hírösszefoglaló. Ezt követően viszont belecsapjuk magunkat a 2 órás élő esti kívánság műsorban. Én leszek Maglac Norbi magyar hangja, így várom a zenélkéréseket, üzeneteket, de be is lehet hozzám csörögni 0620 316 3000. Egy tuti, hogy elsőként Calvin Harris-szel kezdünk majd. Mindjárt pörög a Blessings.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A Tisza kormány eláll a zuglói Bosnyák téri irodakomplexum megvásárlásától. Nálunk a meleg rekord Új-Zéland déli szigetén a hideg rekord dől meg. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A Tisza kormány eláll a zuglói Bosnyák téri iroda komplexum megvásárlásától, és visszaköveteli az előző kabinet által kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg, így a zárási feltételek csak nem fele nem teljesült. A kormányfő rámutatott, hogy a visszakövetelt összegből a teljes hazai hévflotta cseréje, vagy jelentős energiatároló kiépítése is megvalósítható lenne, bár hosszú jogi eljárásra számítanak, az állami szervek nem költöznek be az üresen álló épületekbe. Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden reggel 15 cm-es vízállást mért a fővárosban. A szakemberek további javulást várnak, a vízszint hétvégére a 38 cm-t is elérheti. A vízállás emelkedése segíthet a Paksi atomerőmű még működő turbinájának üzemben tartásában. Ez jelentősen megkönnyíti az ország energiaellátásának stabilitását a hőség idején. Jelentősen átalakul az országos jégkármérséklőrendszer működése az asszály miatt kialakult viták hatására. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján a gazdálkodók többsége a rendszer leállítása mellett döntött, így több vármegyében kikapcsolják a talajgenerátorokat. Vas, Somogy, Baranya és Zala vármegyékben viszont a többség támogatásával tovább üzemel a hálózat, ám a korábbiaknál szigorúbb, legalább 80%-os jégeső valószínűség esetén indítják csak be a berendezéseket. Átfogó országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, a hatóságok augusztus 1-től a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. A vizsgálat kiterjed az üzemek kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Sarkvidéki hidegbetörés megbénította a közlekedést Új-Zéland déli szigetén, ahol Dunedin városában és a tengerparton is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet és leesett a hó. A rendkívüli havazás miatt utakat és iskolákat zártak le, a buszjáratokat törölték, a szigetek közötti kombközlekedést pedig a viharos szél és a hullámzás miatt függesztették fel. A helyi meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a hideg hullám még napokig eltarthat, így a régióban az év legalacsonyabb hőmérsékleti rekordjaira számítanak. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiaáram megtakarítási intézkedések miatt otthoni munkavégzést rendelt el a kormány az államigazgatásban. Hasonló döntést hozott több nagyvállalat is, a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT és a JET-tel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak rendje is módosult. A klimatizált központi irodák a szokásos nyitvatartással működnek, a többi helyszínen azonban csak délig fogadják az ügyfeleket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font tovább erősödött a forinttal szemben, így az ára megközelíti a 425 forintot. Az euró szintén folytatta az emelkedést, a jegyzése 364 forinthoz közelít. A svájci frank az előző napok után most gyengült, az ára éppen csak meghaladja a 390 forintot, míg az amerikai dollár korábbi csökkenését korrigálva erősödött, és jelenleg kicsivel 315 forint felett áll.
5: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Luigi Longo személyében egy olyan kiválósággal bővült a Deac férfi futsal csapatának kerete, aki korábban már Magyarországon is letette névjegyét. A 30 esztendős brazil játékos a 2020-21-es idényben a Nyírt Gyulajt erősítette, aztán 2021 és 24 között sikert sikerre halmozott a haladással. A szombathelyi gárda kulcsembereként minden évben duplázást ünnepelhetett, vagyis a Magyar Kupában és az NB1-ben is aranyéremmel gazdagodott. A Haliban eltöltött sikeres időszakot követően külföldön is szép eredményeket ért el. Elég csak arra gondolni, hogy tavaly a belga Anderlecht, idén pedig az azerbajdzsáni Aras színeiben lett bajnok. Az új szerzemény az MLS adatbankja szerint eddig 77-szer volt eredményes tétmérkőzésen hazánkban. Ez a gólszám augusztustól debreceni mezben nőhet. A rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal intézkedéseket vezetett be. A labdarúgók, a sportszakemberek, a mérkőzéseken közreműködők és a nézők egészségének védelme érdekében. Ennek értelmében egy héttel elhalasztják az NB3 második fordulóját, így az eredetileg augusztus 5-ére kiírt Deac Tarpa összecsapást is később, augusztus 12-én szerdán 17 óra 30 perctől rendezik. A tervek szerint a Nyíregyháza 2 Deac találkozót pedig egy nappal korábban, szombaton 17 óra 30-tól rendezik. Az élvonalban is van változás, a Lokiszpari keleti rangadót az eredeti időpontnál 2 órával korábban, azaz vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik a Nagyerdei stadionban. Augusztus 10-e és 16-a között Birminghamben rendezik az atlétikai Európa-bajnokságot. Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Királyság rendezi a nyári atlétikai EB-t, melyen 50 nemzet, 1500 sportolója vesz részt. A magyar csapatban 3 nyíregyházi sportoló is helyet kapott, ott lesz a kontinens viadalon a sportcentrumból a férfi diszkoszvető Szikszai Róbert, női diszkoszvetésben dr. Kerekes Dóra és férfi gyaloglásban Hellebrandt Máté. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
4: Térségünkben szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, délutánra 40 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, hello mindenkinek, már is tartol a 2 órás élő esti kívánságműsor, a következő 120 perc. Csak rólatok szól, majd várom a zenékéréseket, üzeneteket egymás után 0620-316-3000. Kezdünk elsőként a Blessing szál.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Empire of the Sun és a Walking on the Dream a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz keddestét mindenkinek. Pörög tovább a két órás élő esti kívánság műsor. SMS Viber számunk változatlan, de akár ezen majd be is csöröghetsz hozzá 0620-316-3000. Valaki pedig már a vonalban várakozik. Halló Sunshine FM, szia!
1: Sziasztok! A húgomnak szeretnék küldeni egy vidám pörgős számot, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Köszönöm szépen, hogy csörögtél, ez még mindig a két órás esti kívánság műsor. LL Juniorral megyünk tovább. Jön a Mr. Ragamuffin. Hölgyeim, uraim, tessék evelni a hangerőt!
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek. Megyek

Purple Disco Machine, Sophie and a Giant párossal, ez volt a Paradise, a Sunshine of a Man, nálunk Csokjú zene szól, további klassz kedvestét mindenkinek, egészen 8-ig szól a 2 órás élő esti kívánság műsor ma velem Kondor Rolanddal, és üzenettel folytatjuk Nóri üzennem Ádámnak rajtam keresztül. Szia szerelmem, ne haragudj rám, fontosabb vagy nekem annál, mint hogy egy buta vita közénk álljon. Nagyon szeretlek és veled szeretném leélni az életem. Üzenet átadva, bízom benne, hogy meg tudjátok beszélni. Szerintem egy vita, ahogy írtad is, nem szabad, hogy közétek furakodjon. Black Eyed Peas, I Got a Feeling itt a keddestingben, egészen 8-ig, tétek a főszerep, ez a Halló Királyság műsor.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

Geszti Péter és az embertelen dalaszán Shine FM-en nálunk Csoki Uzane szól, és hát az időjárásunk is egy kicsit embertelen. Ma is 38 fokot mértünk, holnap még ennél is melegebb lesz, akár 39-40 fok is kilátásban van. Egy pici javulás majd pénteken érkezik, valamint a szombati hidegfronthoz egy kicsi esőt, valamint lehűlést és napközben ilyen 29-30 fokos maximumokat. A következő órában viszont pörög tovább az esti kívánság műsor, Marianne előtte hozza a friss híreket, a Hypatonnal pedig mindjárt kezdünk, Adam My Head a hírek után.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump bejelentette, elhalasztja az Irán elleni katonai csapást. A kormány felkészült a legkritikusabb napok kihívásaira is. Vizsgálják a kórházban maradt csecsemők sorsát. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást. Az októberi szállítású Brent nyersolajára 5-7%-kal esett, miután az amerikai elnök újabb tárgyalásokra adott lehetőséget Teheránnak a hormuzi szoros újbóli megnyitása és a nukleáris vita lezárása érdekében. A diplomáciai megállapodás esélye mellett az OPEC kitermelés növelése is enyhítette a piaci feszültséget. A rendkívüli hőséghelyzet és az energiakrízis miatt Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök és Magyar Péter miniszterelnök egyeztetést tartott a pártok képviselőivel a Sándor palotában. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón a kormányfő hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása és ivóvízellátása stabil, a lakosság és a vállalatok fogyasztás csökkentése pedig jelentősen segít a helyzet kezelésében, hozzátette, felkészültek a legkritikusabb napok kihívására. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházban maradt csecsemők sorsrendezése érdekében. Kátai Németh Vilmos bejelentése szerint országosan több mint 320 gyermek rekedt a gyógyintézményekben, akik átlagosan több mint 105 napot töltenek ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a kórházak biztonságos átmeneti közeget nyújtanak számukra, a probléma érdemi megoldásához pedig a megelőzés és a gyermekvédelmi rendszer összehangolt munkája szükséges. A cél mellett kiemelt ügyként kezeli az önkéntesek segítségére épülő csecsemőringató program támogatását is. Szolidaritását fejezte ki és segítséget ajánlott fel Magyarországnak az energiakrízis kezelésében a szlovák miniszterelnök. Robert Fico tájékoztatása szerint egyeztetett az energiaügyi miniszterrel és az erőművek vezetésével is a támogatás lehetőségéről. A lépésre azért volt szükség, mert a Duna kritikus szintű vízszint csökkenése miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. A hűtővíz hiánya miatti korlátozások a teljes hazai atomenergia termelést érintik. Tízezrek élhetnek hamis biztonságérzetben a nők 40 kedvezményes nyugdíjprogram kapcsán egy szakértői figyelmeztetés szerint. A jogosultság feltételeként előírt 40 évbe ugyanis nem számít bele minden szolgálati idő, így például a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok vagy a munkanélküli ellátások időszaka sem. Emellett a kötelezően előírt 32 év kereső tevékenység igazolása is komoly papírmunkát igényel. A szakemberek arra intik az érintetteket, hogy az ügyfélkapunk keresztül mielőbb ellenőrizzék a hivatalos nyilvántartást a meglepetések elkerülése érdekében. Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének informatikai hálózatát. Az elhárításért felelős szakértők azonnal leválasztották az érintett szervereket, és az eddigi információk szerint adatvesztés nem történt, az ügyfél adatok nem sérültek. A kincstár közlése alapján a támadás orosz szerverekről érkezett, és belső munkatársi állományokat titkosított. A helyreállítás és a vizsgálat idejére az érintett szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 40 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7 óra után járunk, ez még mindig a kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Oland, várom ebben az órában is a zenék kéréseket, üzeneteket, tényleg minden csak rólatok szól. Kezdünk elsőként Hypatonnal, jön az Out of My Head.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Kelly Jefferson és a Call Me Maybe a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz kedvestét kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, mindjárt majd programajánlókkal folytatjuk. Előtte viszont kettő üzenet előttem. Nagyi és Papa üzenne Leventének. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk a világ legügyesebb és legszebb unokájának. Happy birthday, Levente, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. És még Kinga is üzenne a tesójának, Dúrinak. Szia, Rolim, szeretnék kérni egy zenét Dúrinak, bár néha vitatkozunk, mindig ő lesz nekem a legjobb barátnőm, nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon imádom, hogy mindig egy rugóra jár az agyunk. Na, bízom abban, hogy ez a testvéri kapocs is jó sokáig megmarad majd. Olivia Rodrigo énekel, ez a Driver's License.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ez volt Hosszis a Midnight a Sunshine FM-en. Jönnek már is Kattától a friss programajánlók. Szia, hallgatunk is.
3: Szia, Roli. Mit válaszol egy férfi, ha a felesége végre elutazik, és a nyakába szakad a szabadság? Hát azt, hogy nem most, drágám. És azonnal beindítja a Bundaszalon legtitkosabb randi terveit. Augusztus 7-én pénteken este 8:30-kor Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon egy fergeteges félreértésekkel teli bohózat veszi kezdetét, ahol a hódító Gilbert és az imádnivalóan Balfék Arnold garantáltan a feje tetejére állítja a várost. Készülj fel egy olyan fergeteges vígjátékra, ahol a kacérnők és a pánikoló férfiak lavinaként zúdítják rád a poénokat. Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburu teraszon. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Tim Impala és a Dracula Sunshine FM-en. 8 órához érkeztünk, így hamarosan jön Marianna legfontosabb hírekkel. Előtte viszont visszaugrunk a ma reggel legjobb másodperceire, így egy gyors visszapillantó keretében meghallgatjuk, hogy miről beszélgettek Olasz Gabiék. Mi pedig majd holnap 2-kor a megszokott menetrend szerint találkozunk. Mindenkinek kellemes és pihentető kedvestét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom, hogy nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
3: Abban nem igen volt klíma.
2: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Oh. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
3: Igen, Marika néni, tessék már, itt Benzék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
2: Hát de Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
3: Akkor tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
2: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
3: Leginkább az, hogy nem gyullad ki, meg nem lesz
2: most,
3: semmi baj.
2: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
3: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogyha az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal, hogy álltak meg.
2: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
3: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
2: kéne. De ez az üldözés közben?
3: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, el is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
2: Hát az óriás.
3: Az még azért mindent visz.
2: Nem tudom, emlékeztek, nem mi lett velük, elkapták őket? Vagy...
3: Megvannak még, hogy van-e klíma a Szejcsentóban?
2: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es Korzán van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként megy, mint a golyó.
3: Az
2: és
3: igen.
2: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
3: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
2: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Csak nem 17 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az MVM Balázsi Gyula cégeivel. Együttműködést ígért a hatóságokkal Hankó Balázs. Talán pénteken fellélegezhetünk, változás jön az időjárásban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: csak nem 17 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az MVM az elmúlt 4 évben Balási Gyula vállalkozásaival kommunikációs és szervezési feladatokra. Az energia cége mellett 4,8 milliárd forinttal támogatta a Ferencvárost is. Magyar Péter szerint a vállalat politikai utasításra költötte a pénzt, míg Hatházi Ákos szerint a mostani adatok a cég rossz gazdálkodását mutatják. Az MVM költekezései korábban is vihart kavartak, miután 2017-ben 500 000 forinttal támogatták a civil összefogás fórumot. Közleményben ígérte együttműködését a hatóságokkal Hankó Balázs volt kulturális miniszter, miközben politikai nyomásgyakorlásra panaszkodik a nemzeti kulturális alap körüli botrány kapcsán. A politikus hangsúlyozta, hogy nem követett el bűncselekményt, nem próbál elszökni, és megalapozatlannak tartaná az esetleges letartóztatását. A Fidesz frakció reagálásában szintén visszautasította, hogy a büntető eljárás eszközeit politikai célokra használják fel, és aránytalannak nevezte az ügyben korábban alkalmazott kényszerintézkedéseket. Az előrejelzések szerint pénteken talán fellélegezhetünk, egy hideg front érkezik, amely 7-8 fokkal hűvösebb levegőt hoz, véget vetve a 40 fok körüli extrém hőségnek. Szerdán és csütörtökön még 40-42 fokos csúcsértékek várhatók, ám szombatra már 28 és 33 fok közé szelídül a meleg. A lehűlést erős helyenként viharos északi-északnyugati szél kíséri, országos esőre viszont nincs kilátás, csupán szorványos záporok és zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szeptember 1-től indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás Magyarországon, amely a kézi és számítógéppel előállított nyugtákra egyaránt vonatkozik. Az adatokat a kiállítástól számított 3 napon belül adómértékenkénti bontásba kell elküldeni az adóhivatalhoz, az e-pénztárgép applikáción, a COBAK portálon vagy a gépi interfészen keresztül. A NAV december 31-éig tartó 4 hónapos türelmi időszakot biztosít, így a mulasztásért csak 2027. január 1-től szabnak ki bírságot. Enyhén emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság kedden reggel 15 cm-es vízállást mért a fővárosban. A szakemberek további javulást várnak, a vízszint hétvégére a 38 cm-t is elérheti. A vízállás emelkedése segíthet a Paksi Atomerőmű még működő turbinájának üzemben tartásában. Ez jelentősen megkönnyíti az ország energiaellátásának stabilitását a hőség idején. Sarkvidéki hidegbetörés megbénította a közlekedést Új-Zéland déli szigetén, ahol Dunedin városában és a tengerparton is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet és leesett a hó. A rendkívüli havazás miatt utakat és iskolákat zártak le, a buszjáratokat törölték, a szigetek közötti kombközlekedést pedig a viharos szél és a hullámzás miatt függesztették fel. A helyi meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a hideg hullám még napokig eltarthat, így a régióban az év legalacsonyabb hőmérsékleti rekordjaira számítanak.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad, délutánra 40 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: lasagna.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.